gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, bár forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

Selfie szakatol nőket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. Ha bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem.

A herfény szakatol, nőket vagy, szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a szemem varázsa, gyógyítja.

0: oda kell mennem.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Hány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem én döntöttem magamról,

és ekkor hirtelen feljött. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvön.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Mindenkinek nagyon gyönyörű, szép jó reggelt kívánunk a reggelistában, így kora péntek reggel, július 31-e van, ahogy említettük, péntek, és 7 perccel vagyunk fél hat után. Hát eljött ez a nap is, az utolsó nap a hétben, és az utolsó nap a hónapban is egyben, úgyhogy ma nem csak azt mondhatjuk, hogy nyakunkon van a hétvége, hanem hogy nyakunkon van augusztus hónapja is. Vannak, akik ezt várják, vannak, akik kevésbé, de minden esetre egy biztos, hogy holnap már itt lesz nekünk elsője, és ezzel pedig akkor véget is ér július hónapja. Na de, egyelőre ennyit a dátumokról, majd pontosabban dátum, időjárás és barátai pont olyan 6 órakor lesznek körülbelül. Ugye akkor várjuk majd önöket a legfrissebb időjárás információkkal, na meg átnézzük majd az útviszonyokat is, megnézzük, hogy mi újság lesz abban a pillanatban az utakon, reméljük, hogy hát marad majd az egyelőre akadálymentes viszony az utakon, mert úgy tűnik, hogy sem baleset, sem pedig torlódás nincs itt Szlovéniában. Ahogy említettük, ezt kívánjuk, hogy maradjon is így. Addig viszont folytatjuk jobbnál jobb zenékkel, ahogy azt megszokhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Soha nem unatkozunk, mindig jó zenék vannak, és ugye jó műsorok is. És ha már zene, akkor a mai zenei szerkesztő nem más, mint Király Boglárka, a technikus kolléga itt a stúdióban, Bencik István, a délelőtti híreket Oleti Zsuzsanna szerkeszti, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Tehát akkor tartsanak velünk, itt leszünk egészen déli 12 óráig, és ugye szép jó reggelt kívánunk mindenkinek ismételten.

Hát egy biztos, hogy így a krip után friss reggelre kelhettünk ezen a mai péntek reggelen. Odakint itt lent van legalábbis 18 fok van, és átlagban így ez az országra is így igaz, hogy körülbelül 17-18 fok körül mozognak a reggeli hőmérsékletek a tenger melléken, van ez mondjuk 20 is, de azért minden esetre a mai reggel az frissítő, és nem is annyira meleg, hogy ne tudtuk volna kipihenni magunkat ugye az éjszaka folyamán. És a rádiózáshoz akár jó időtöltés lehet, hogy így ma reggel kiülünk egy picit esetleg, mert annak ellenére, hogy már világos van, azért a holdat továbbra is lehet látni az égbolton. Ezt is nézhetjük így a következő percekben, illetve órákban, ahogy lassacskán eltűnik az égboltról, aztán majd felemelkedik a nap is, ugyebár. Csak azt már nem fogjuk ennyire tisztán látni. Na, egyelőre az időjárással kapcsolatban ennyit, az viszont elmondhatjuk, hogy ha velünk tartanak így a mai péntek délelőttön, akkor ugye említettük, hogy jó zenék mellett jobbnál jobb műsorok is lesznek. Felköszöntjük egyébként majd a névnaposokat hamarosan. Lesz itt évfordulónaptár, időjárási információk is, ahogy említettük. Lesz friss, úgyhogy megtudhatják majd, hogy mi újdonság van a zenevilágában, és egyébként ajánlunk majd programokat is, amire érdemes lesz ellátogatni, akár még a mai nap folyamán, vagy a hétvége folyamán, ahogy azt ugye jól tudhatjuk. Minden esetre egy kis érdekesség, még mielőtt szólna Heinz Biga Gábortól a Hiába üzenek című dal, hogy ma ünnepli 61. születésnapját Joanne Kathleen Rowling, azaz J.K. Rowling angol írónő, a Harry Potter regények szerzője. Úgyhogy neki boldog születésnapot, az pedig, hogy ki ünnepli ma a névnapját, azt eláruljuk a dal után.

Heinz Biga Gábor hiába üzen így korán reggel, de reméljük, hogy mi nem, ugyanis most eláruljuk, hogy kik is azok, akik július utolsó napján, azaz 31-én megünnepelhetik nevük napját. No, a mai nap fő névnaposai nem mások, mint az Oscarok, ami egyébként a régi Ermán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered. Elemeinek jelentése Isten, illetve istenség, dárda, északi germán eredetű jelentése pedig jó dárda. Egyébként ír kelta eredetű jelentése szarvast kedvelő. És a mai nap, azaz július 31-e kivételével még december 1-én, március 3-án és február 3-án ünnepelhető meg az Oscar névnap. De az Oscarokon kívül vannak itt még néhányan, akik szintén ma ünnepelhetnek, ezek pedig akkor az Ilona, Helén, Germán és a Bató nevek, illetve ezek változatai, mint például a Bató, Batus, aztán van itt Dea, Deodáta, Adeodáta, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Fábio, Fábius, Fabrizio, Fabricius, Germán, Heli, ahogy már említettük, Hella, Ignác, Ignácia, Ila, Ilka, Illa, Ilon, Ilonka, Ilus, Léna. Ugye ezek a nevek mind, amelyek így a mai nap folyamán megünnepelhetőek, úgyhogy ha esetleg felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, akkor érdemes őket felköszönteni a mai nap folyamán. Mi is itt teszünk, kedves névnaposok, nagyon boldog névnapot kívánunk így a reggeli stáv nevében, és nem csak a névnaposokat köszöntjük, hanem egyben boldog születésnapot kívánunk a mai születésnaposoknak is. Kellemes ünneplést mindnyájuknak, továbbra is jobbnál jobb zenékkel folytatjuk, érkezik Rúzsa Magdi és a Széldal, aztán Elias Junior és a Kowalski közös dala a Varázsolt Szebbé, pontban 6 órakor pedig akkor már mi érkezünk ismételten, méghozzá a legfrissebb időjárás és útviszony információkkal, ahogy azt már többször is említettük. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó ébredezést mindenkinek!

0: pedig 14 és 19 fok között alakul átlagban, míg a tenger mellék egyes részein és a nagyobb városokban 20 Celsius fok fölött marad ez. Ma napközben túlnyomó részt terült idő várható egyébként. A hegyvidéki területeken elszórtan kialakulhat egy-egy délutáni zivatar is akár. A szárazföld belsejében délkeleti, a tenger melléken pedig nyugati szél fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet 33 és 38 Celsius fok között alakul. Időjárásunk a hétvégén sem változik sokat, szombat reggel nyugat felől mérsékelt felhőzet érkezik, de egyébként napos időre készülhetünk. Délután főként az Alpok térségében zivatar is előfordulhat, vasárnap és hétfőn pedig többnyire derült és nagyon meleg időnk lesz. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy vasárnap gyenge bóra lesz jellemző a tenger mellékre. Na de, lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is, ugyanis, ahogy említettük, átlagban ezek így 14, 19, akár 20 fok körül mozognak. Itt Lendván jelenleg 18 fokot mérnek a hőmérők, aztán Muraszombat 16 fokos, Maribor 18, Ljubljana 21, Celje 17, Novomesto 18, Koper 22, Kradarycán pedig 14 fokot mutatnak a hőmérők. Ami pedig akkor a magyarországi időjárás jelentést illeti. Ma túlnyomóan derült vagy felhőtlen lesz az ég az ország felett, de főleg északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő is. Csapadék nem lesz, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt pedig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Késő este pedig ez 21 és 32 fok közötti értékig fog lehűlni, illetve ezekre az értékekre lehet majd számítani. Aztán holnap, azaz szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható Magyarországon is. Az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat be egy-egy zivatargóc. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkül a szél, a csúcsérték pedig 34 és 40 fok között alakul teljesen pontosan. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel, hétfőn pedig napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel megint csak, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérsékletek pedig hajnalban 16 és 25, délután 35 és 40 fok között alakulnak, de ugye a hétfői hőmérsékletekre még azért ne vegyünk, mérket ez még bőven változhat addig. Ami viszont a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, na azok nem változnak, lenti 17 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg 18, Nagykanizsa szintén 18, Szentgotthárdon 19 fokot mérnek, Szombathely 18 fokos, Budapesten pedig 22 fok a hőmérséklet jelen pillanatban. És a mai napon, illetve a következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front nem lesz térségünkben, ezt üzenik az orvos meteorológusok, amit viszont fontos elmondani, hogy az UV-sugárzás ma 11 és 16 óra között, illetve ugye a hétvége folyamán is országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, fogyasszanak sok friss gyümölcsöt, és ami a legfontosabb, hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, főleg az elkövetkezendő napokban, ugyanis meleg időjárás vár ránk, ahogy ezt már említettük. Ennyit az időjárás jelentésről és az orvos meteorológiáról, mi ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, és ha rátekintünk a Promet Picassi weboldalára, akkor úgy tűnik, hogy az autópályákat, vagy ami az autópályákat és a gyorsforgalmi utakat illeti, jelenleg nincsenek nagyobb fennakadások, illetve balesetek. Ezt kívánjuk, hogy maradjon is így a reggeli órákban, hogyha esetleg munkába készülődnek, akkor mindenképpen vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is az utakon, ugyebár, hogy aztán akkor mindenki biztonságos.

gyorsabban érkezzen meg úti céljához. Ami a rendőröket illeti, ők ma a muravidéki autópályán ellenőrzik a gyorshajtókat, úgyhogy csak óvatosan, hogyha arra fognak közlekedni, és ugye Muravidéken kívül is, illetve bárhol máshol, ha autóznak, akkor érdemes betartani a szabályokat, mert ugye jól tudjuk, hogy akár még így is bárhol találkozhatunk radarra, úgyhogy ismételten csak óvatosan, körültekintően, figyeljenek másokra is a forgalomban, figyeljenek önmagukra, balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek!

Szabó Leszli után a 2010-es popzenéivel folytatjuk, vagy legalábbis egy popzenével teljesen pontosan, méghozzá egy olyannal, ami 2013. május 21-én jelent meg teljesen pontosan, és kicsivel megjelenése után már nagyon gyorsan fel is kapták, nem hiába. Borzasztóan fülbemászó egyébként maga a dal, és a szövege is rendkívül cuki. Ugye egy szerelmes dalról van szó, mint ahogy azt a 2010-es popslágerektől már jól megszokhattuk, és egyébként már nálunk is többször elhangzott, ez nem más, mint Vance Joy Riptide-ja. Fogadják nagyon sok szeretettel, ez a dal fog szólni, utána meg a kis csillagtól a szeretni valója, vagyis szeretni valója, igen, ez a dal is szólni fog a folytatásban, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, hogyha szeretik a jó 2010-es popslágereket és a magyar alternatív zenét is.

A kis csillagtól szólt a dal, és egy friss szerzeménnyel folytatjuk, egy jól ismert előadótól teljesen pontosan. Hogyha azt mondjuk, hogy Rúzsa Magdolna, akkor a név biztosan semmiképp sem ismeretlen senkinek, főleg a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. És egyébként, hogyha ki kellene találni a dal címét, akkor megpróbálhatnánk ezt megtenni például a művésznő nevéből. A dal ugyanis nem más címre hallgat, mint a Rúzsra, úgyhogy ez a dal fog szólni itt nálunk az MMR-ben. Rúzsa Magdolna után pedig itt lesz a Queen is, és a legikonikusabb daluk, ami nem más, mint a Bohemian Rhapsody.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a reggeli terepjáró, ahol a következő percekben egy témáról hallhatnak. Lássuk is, hogy melyik ez. Az egész országban újra magas a tűzveszély, a tengermelléki régió nagy részén pedig nagyon éles tűzveszély leselkedik. Bár Szlovénia 2022-es történelmi karszti lángtengerből okulva minden eddiginél jobban felkészült a tűzvészekre, nagyon sokat ér az odafigyelés és a lakosság óvatossága. A nyílt tűz használata visszavonásig tegnaptól mindenhol tilos a természeti környezetben. Míg a tengermellékre vonatkozó nagyon magas fokú tűzveszélyességet eddig mindössze háromszor kellett életbe léptetni, 2006-ban, 2012-ben és 2022-ben, addig a Szlovénia többi részére mától érvényes, illetve tegnaptól érvényes tűzveszélyes állapotot már évente rutinszerűen ki kell hirdetni az ország legalább egy-egy régiójában. Göncz Robert önkéntes tűzoltót, a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát Szabó Márk kérdezte.
2: Az igazgatóság figyeli a környezeti változásokat. Az első tilalom a júniusi hőhullám után került bevezetésre. Ezt követte egy néhány nap esős időszak, ami miatt bizonyos régiókban, köztünk a mi régiónkban is feloldották ezt a tilalmat. De mivel a meteorológusok számításai szerint e hét folyamán ismét egy erőteljes hőhullámra számíthatunk, ezért úgy kellett dönteniük, hogy már előre is elrendelték a tűzgyújtási tilalmat, ami a mai naptól lép érvénybe. Ez azt jelenti, hogy a természetben bármilyen nemű tűzgyújtás vagy láng használata tiltott feloldásokig. Figyelni kell arra, hogy ne hanyagoljuk el azokat a szempontokat, hogy a környezetünk legyen a szemünk előtt. Ne gyújtsunk lángot, ne tüzeljünk még véletlenül se, egyből azért nem, mert bírságot kaphatunk ezért, tehát lehet kiszabni, és a rendőrség, illetve a felügyelőségnek a munkatársai ki fognak a terepre járni, és ezt ellenőrizni is fogják rendszeresen. A mi erdeink ugyanúgy kitettek most már ennyi szárosság után annak a veszélynek, hogyha egy nagyobb hőerejű tűz keletkezik valahol, hogy ennek eredményeképpen most már a szárossági viszonylatokat figyelembe véve ez a tűz kiterjedhet idézőjelben lombtűzzé, és akkor sajnos a mi erdeink is pusztulni fognak, ezáltal a saját környezetünket tesszük tönkre. Úgyhogy azért vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a környezetünkre. Ha nagyon szükséges is lenne, akkor is halasszuk el a tűzgyújtást, amíg nem lesz feloldva a tilalom.
3: Tehát se tábortűz, se cigarettacsik, se tűzijáték, se petárda a szabadban. Ha pedig tüzet észlel, rögtön hívja a 112-t, minden másodperc számít, hogy elkerüljük a francia, spanyol és görög erdők idei sorsát.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Szabó Márk összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

A már jól ismert Margaret Island-től szólt a Járom az utadat című dal. Mi viszont most a magyar altertől áttérünk egy picit a korai 2000-es évek pop-punkjára, teljesen pontosan. Ugyanis ugye a Sum 41, hát tudjuk, hogy bejelentette az utolsó albumok turnéja után végleg befejezik zenei pályafutásukat. Viszont, ha valaki esetleg mindig is érdeklődött a zenei kulissza mögötti titkok iránt, akkor annak érdemes ellátogatni a zenekar YouTube csatornájára. Egy kb. 3-4, időnként akár 5 perces videóban felfednek egy-egy érdekességet dalírással, egy bizonyos dal címének megszületésével, vagy más kis titkokkal kapcsolatban, amiről eddig nem volt szó sohasem, vagy csak ritkán. Illetve a régi albumok dalainak újra maszterelt változatai is publikálva lettek, egy kicsit tisztább hangzás, de érdemes belehallgatni, akár össze is hasonlíthatjuk, hogy mekkora a különbség két dal között úgy kb. 2 évtized elteltével. Érdekes dolgok ezek, ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor a Sum 41 YouTube csatornáján megtalálja az említett videókat. Nálunk pedig jobbnál jobb zenéket és műsorokat találnak a folytatásban is, ha már egyszer Sum 41, akkor azért még így hozzátesszük utolsó információként, hogy 12 órával ezelőtt, ha már ezek az érdekességek, akkor megjelentették az In Too Deep videóklipjének a In The Making Of videóját, vagyis hogy hogyan készült maga a klip. Egészen 2001. szeptember 4-én, teljesen pontosan úgy, hogy mi pedig ezzel a dallal folytatjuk. Érkezik a Sum 41 és az In Too Deep, ami idén szeptember 4-én ünnepli majd megjelenésének az évfordulóját. 2001 óta van már kint a dal a nagy közönség számára, és azóta is óriási sikereket ér el ennek a In The Making Of videónak, vagyis a hogyan készült a klip videónak már van 3900 megtekintése, úgyhogy egész jól mennek itt dolgok a Sum 41 YouTube csatornán, annak ellenére, hogy most már zárják lassan a zenei pályafutásokat. Érkezzenek most ők, és az In Too Deep pontban 7 órakor pedig akkor Oletti Zsuzsa várja majd önöket a mai nap legfrissebb első híreivel. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter csütörtökön a magyarországi szlovén közösség képviselőivel találkozott, hogy megvitassák a Rábavidéki szlovén közösség helyzetét. Közvetlenül Orbán Anita magyar külügyminiszter, miniszterelnök helyettes, hivatalos szlovéniai látogatása előtt. A tárcavezető ma magyar kollégáját fogadja. Kaiser hivatalba lépése óta ez lesz az első alkalom, hogy egy másik ország külügyminisztere Ljubljanába látogat. A két tárcavezető Hodoson a két ország közötti együttműködés erősítésére és az etnikai közösségek jogainak védelmére fog összpontosítani. A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24 vagy 72 órán belül

0: felé, hogy aki teheti, az esti csúcsidőszakban, tehát a 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionáló berendezések használatát. Az orosz kormány fél évvel meghosszabbította a dízelolaj és a benzin exporttilalmát. Augusztus 1-től 2027. január 31-ig. A dízelolaj termelők számára az exporttilalom meghosszabbítása azonban csak egy hónapra, szeptember 1-ig szól. A dízel üzemanyagra és a benzinre korábban bevezetett exporttilalom július 31-én járt volna le. Az intézkedés minden bizonnyal összefüggésben áll az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokkal, ami üzemanyag hiányt és áremelkedést okozott. Csütörtökön több ezren lépték át Marokkóból a spanyol exklávé Ceuta területét. Nagy tömegeket lehetett látni, amint átfutnak a határkapukon, átmásznak a korlátokon és bejutnak a városba. Ceuta hatóságai arra kérték Spanyolország központi kormányát, hogy hirdessen országos szükséghelyzetet, és kérték a hadsereg bevetését is a beáramló tömeg miatt. A legutóbbi tömeges átlépés egy sor az exklávé elérésére tett többnyire úszással történt kísérletet követ, és felidézi a 2021 májusi határválságot, amikor két nap alatt több mint 8000 migráns jutott be Ceutába. Sport. A Koper labdarúgó csapata kiesett a konferencia liga selejtezőjéből. A második fordulóban a feröeri Runavik állította meg őket, amely az első mérkőzést hazai pályán 0-2-re elvesztette, majd a visszavágót ugyanilyen gólarányjal megnyerte, így ledolgozta hátrányát, a hosszabbításban pedig a 11-es párbaj után 4-3-as összesítéssel a vendégegyüttes jutott tovább.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan derült lesz az ég, kivéve a hegyvidéki országrészt, ahol a megnövekvő felhőzetből futó záporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral az autópályán találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

3 perccel vagyunk, 7:45 után, július 31-e van, péntek, ezt már ugye jól tudjuk, többször is el volt mondva egy reggel folyamán, és egyébként elérkeztünk az évforduló naptár fellapozásához, úgyhogy lássuk is, hogy mit tartogat ma a kis érdekességek tárháza számunkra. Na egyébként július 31-e az év 212. napja, és 1550-ben, pont ugye a mai napon született Jakob Petelin Gallus szlovén zeneszerző. Aztán 1870-ben megszületett Rado Murrik, szlovén író, és van még egy írói születésnapunk, ez pedig nem más, mint Gustav Schillig, megint csak szlovén író, ugyebár aki 1893-ban látta meg a napvilágot. Aztán 1973-ban megszületett Manca Ogoreuc, szlovén színésznő. 1998-ban pedig Tadej Mazej, szlovén kézilabdázó. 1836. július 31-én elhunyt Lukacsics, szlovén barlangász, 1913-ban pedig Andrej Nidarčič, szlovén pap és nemzeti ébresztő, vagyis hát obutitelj, mondhatjuk így is, hogy igen, nemzeti ébresztő, hogyha szó szerint próbáljuk lefordítani egyébként magát a szót. Aztán, hogyha ránézünk a további évfordulókra, akkor láthatjuk, hogy 177 éve pontosan, avagy 1849. július 31-én valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő a segesvári csatában, ugye ahogy azt már jól tudhatjuk, vagy legalábbis eltűnt, hogy abban azon a napon halt meg, vagy nem, azt pontosan senki se tudja. Minden esetre 177 éve ennek is. Aztán 140 éve Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző, és ahogy már a kora reggeli órákban is említettük, ma ünnepli 61. születésnapját Joanne Kathleen Rowling, azaz J.K. Rowling angol írónő, akinek a Harry Potter regényeket köszönhetjük. 117 éve megszületett Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló, 112 éve pedig megszületett Louis de Funès, francia komikus, színész, aki a Saint-Tropez-i Csendőrben is szerepelt. Na de ami zenei évfordulókat illeti, 1999-ben pont, hogy a mai napon Christina Aguilera a Genie in a Bottle című dallal érte el első listavezető helyezését az Egyesült Államokban. A dal az Egyesült Királyságban is az első helyre került, a szerzemény pedig 5 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és elnyerte vele a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat is. És mai napig ez az egyik legismertebb dal a művésznőnek, és bár ez nem fog szólni, de a Let There Be Love, igen, érkezik Christina Aguilera, aztán még mi néhány évfordulóval. Mm-hmm.

Csak hogy még néhány évfordulót említsünk a mai nappal kapcsolatban, ez 105 éve megszületett Bánki Zsuzsa Jászai Maridíjas színésznő, 103 éve megszületett Stephanie Kvolek, amerikai feltalálónő, akinek a kevlár anyag és a golyóálló mellényeket köszönhetjük, vagyis ő volt ugye ezek megalkotója. Hódmezővásárhelyen pedig 91 éve megszületett Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, riporter. És akkor még egy zenei évforduló, születésnapos. 1981-ben megszületett Matthew Charles Sanders, azaz M. Shadows, amerikai énekes, dalszerző és az Avenged Sevenfold heavy metal együttes alapító tagja. A zenekar Nightmare című albuma 2010-ben és a Hail to the King című lemeze pedig 2013-ban került az amerikai slágerlisták élére, jó néhány napig ott is maradt, és egyébként a folytatásban tőlük hallhatunk majd dalt, ez nem más, mint a So Far Away lesz, amit egyébként elhunyt zenésztársuknak, Jimmy the Rev Sullivannek írtak 2009-es halála óta. Egyébként ő december 28-án hunyt el. Szóljon akkor most az Avenged Sevenfoldtól a So Far Away, utána pedig már mi érkezünk a legfrissebb időjárás információkkal.

0: MMR. Hogy jól induljon a nap.
1: Időjárás.
2: Július 31-e van, pénteki nap a mai, egy perccel vagyunk, 7:30 után teljesen pontosan, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai reggel friss időjárási információit hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan, ahogy azt már megszokhattuk. Na, ma nagyrészt derült idő várható, bár a nap folyamán helyenként gomoly felhők képződnek a dombvidékeken, a hegyvidéki területeken elszórtan egy-egy délutáni zivatar sem zárható ki egyébként, úgyhogy ez változatlan a reggeli időjárás jelentéshez hasonlóan. A szárazföld belsejében délkeleti, tengermelléken pedig nyugatias irányú szél fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 39 Celsius fok között mozog majd, a felső Szávavölgyben pedig 33 fok körül alakul. Holnap reggel és délelőtt nyugat felől mérsékelt felhőzet érkezik országunk felé, a nap további részében azonban nagyrészt napos idő várható. Délután és az esti órákban a hegyvidéki területeken elszúrtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A szél és a szél a szárazföld belsejében keleti, a tenger melléken nyugati irányból fúj majd. A reggeli minimum hőmérséklet egyébként 14 és 19 fok között lesz a tenger mellék egyes részein, a nagyobb városokban és a termikusabban 21-től 24 fokig is felemelkedett ez a hőmérséklet egyébként. A nappali csúcsértékek pedig akkor elérik a 34-39 fokot, az alpesi völgyekben a 32 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Vasárnap és hétfőn többnyire derült és nagyon meleg idő várható, tenger melléken gyengebb óra fúj majd, úgyhogy továbbra is változatlan az időjárás jelentés a hétvége, röviden összefoglalva meleg lesz és lehet számítani arra, hogy majd a 30 fokon felül mozog majd a hőmérő higanyszála, és hogy pontosítsunk egy picit a holnapi esős időjárással kapcsolatban, vagy legalábbis azzal a némi csapadékkal, ami érkezik a Szlovénia felé. Észak, illetve észak-nyugati irányból lesz a délelőtti is, még egy kicsit a délutáni órákban is ugye lehet számítani némi csapadékra. De azon kívül ugye maradandó a derült időjárás. Na de ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, akkor azt is nézzük át. Lendva 18 fokos jelenleg, Muraszombat 19, Ljubljana 21, Maribor szintén 21 fokos, Celje 18, Novomesto 18, Koper 22, Kredarecen pedig 16 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket. Ma délelőtt túlnyomóan derült vagy felhőtlen lesz az ég, de főleg éjszakon átmenetileg képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem lesz. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másútt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, és akkor ez az időjárás megmarad a délután folyamán is. A legmagasabb nappali hőmérséklet egyébként 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 32 fok közötti értékekre lehet majd számítani. Holnap, azaz szombaton többnyire derült, vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat be egy-egy zivatargóc. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Hétfőn megint csak napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Ami pedig akkor a jelenlegi hőmérsékleteket illeti Magyarországon, Lenti 22 fokos, Zalaegerszeg is, Nagykanizsán is 22 fokot mérnek, és a Szent Gotthárdon sincs másképp. Egyébként Szombathely is 22 fokos jelen pillanatban, Budapesten pedig már egy kicsivel melegebb van, ott 26 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, viszont ugye a reggeli forgalommal megkezdődtek a reggelhez jellemző fennakadások, torlódások az utakon. Na, a Steyr autópályán Drámlje közelében, vagyis hát Drámljetől Maribor felé, illetve Domžale és Ljubljana között lehet találkozni torlódásokkal, illetve még a tengerparti autópályán Vrhnikától Ljubljana felé is akadozik a forgalom. Itt is alakultak ki forgalmi dugók, hát ugye tudhatjuk, hogy a reggeli munkakezdés az ilyen szokott lenni. Egyébként ezen kívül, ami az autópályákat, illetve gyorsforgalmi strádákat illeti, nem jelentettek nagyobb balesetekről. Ez kívánjuk, hogy maradjon is így, illetve most frissült a Promet oldala. A Muravidéki autópályán Cerkvenyek és Szveti Gyuri között Muraszombat felé egy eltiport állat akadályozza a forgalmat, úgyhogy ha esetleg arra közlekednek, akkor mindenképpen érdemes óvatosan vezetni ezen a reláción. Ennyit a forgalomról, ami a rendőröket illeti, ők továbbra is a Muravidéki autópályán ellenőrzik a gyorshajtókat. Ahogy ezt tudhatjuk, azért az nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, így is találkozhatnak bárhol radarral, nem csak Muravidéken, hanem ugye Muravidéken kívül is. Úgyhogy csak vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, legyenek figyelemmel mások és az utakon, ne csak magunkkal foglalkozzuk, ugye nem egyedül vagyunk autósként az úton. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Adele-től szólt a Rumor Has It, egyébként magának a dalnak a tehát megjelenés, nem csak a megjelenésének, hanem a létrejöttének egy érdekes története van, ugyanis a művésznő haragból írta magát a szöveget, amikor is kiderült, hogy barátai, vagyis hát barátnői pontosabban elhittek a tablóknak mindenféle hírt, hogy ő éppen kivel jár, illetve kivel nem jár, bármilyen hírt, amit híreszteltek ugye róla, hogy éppen kivel van párkapcsolatban és kivel nem. Hát ezt a barátnői bármilyen kérdés, illetve szó nélkül elhitték, és akkor ezt a frusztrációt adta ki magában a dalban, amiben aztán egy előző párkapcsolati szenáriót állít fel, ugye, hogyha egy picit beleolvasunk a dalszövegbe. Minden esetre Adele után érkezik Daniel F. Gergő és az Utazók, tőlük az Ezt a verset című dal fog szólni, aztán a Négyes Street is szólni fog, méghozzá az Erdőben nem jártál című daluk fog szólni itt az MMR-ben.

Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Hagyományos aratás és cséplés domonkos fán. Az Anna napi rendezvény keretében Petesházán felavatták a megújult falotthont. Jakab napi búcsú és vásár Dobronakon. Az édeskömény sokszínű világa. Népzenei tábor Völgyi faluban, kézműves tábor Domonkosfán. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Curtis szerint lehetne újra február, hát lehetséges, hogy a következő napokban lesznek emberek, akik szintén így fogják gondolni, mert ugye, ahogy azt már említettük, érkezik a tikkasztó hőség. Na de jó zenék is érkeznek a folytatásban, méghozzá a Hybrid és Szenád Agadú közös dala, a Csak téged látlak. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy Szenád ugye a zenekari tevékenységéből is ismerhetjük, úgyhogy rendkívül jó hangokat fogunk hallani itt a folytatásban, 8-kor pedig akkor friss hírek Oleti Zsuzsától.

örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser szlovén külügyminiszter csütörtökön a magyarországi szlovén közösség képviselőivel találkozott, hogy megvitassák a rábavidéki szlovének helyzetét. Közvetlenül Orbán Anita magyar külügyminiszter, miniszterelnök helyettes, hivatalos szlovéniai látogatása előtt. A tárca vezető ma magyar kollégáját fogadja. Kaiser hivatalba lépése óta ez lesz az első alkalom, hogy egy másik ország külügyminisztere Ljubljanába látogat. A tárcavezetők délután Hodoson a két ország közötti együttműködés erősítésére és az etnikai közösségek jogainak védelmére fognak összpontosítani. Irány Ljubljana. Munkalátogatásra indulok Szlovéniába, hogy új lendületet adjunk kapcsolatainknak a nemzeti közösségek támogatásától a határon átnyúló együttműködésig, írta ma reggel Facebook bejegyzésében Orbán Anita. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek Magyarországon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkor korlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között, 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok.

0: lévő Radusne faluban gyásznapot rendeltek el, miután 6 embert, köztük egy házas párt és 3 gyermekét ölt meg egy rakéta, amely földig rombolta a házat. A rakéta olyan pusztítást végzett, hogy csak igazságügyi orvos szakértői vizsgálattal lehet majd megállapítani, hogy a törmelék közt talált emberi maradványok mely családtagoké. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videó üzenetében megerősítette, hogy Radusne településén észak-koreai rakétát vetett be az orosz hadsereg. Jelentős áttörés körvonalazódik a gázai háború lezárását célzó tárgyalásokon. Amerikai és Hamashoz köthető források szerint a palesztin szervezet beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe és demilitarizációjának támogatásába. A tervezet értelmében a Hamasz lefegyverzése a tűzszünet második szakaszában kezdődne meg. Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg fokozatosan kivonulna a gázai övezetből, a biztonság fenntartását pedig egy nemzetközi stabilizációs erő venné át az új palesztin polgári vezetéssel együttműködve. Ha a most körvonalazódó megállapodás valóban megvalósul, az nem csupán a gázai háború lezárása felé jelenthet fontos lépést, hanem a közel-kelet erőviszonyait is átrendezheti. Sport. Az Alumini 0-3-ra kikapott az Albán Dinamo Citytől az Elbasanban megrendezett konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján. A kidricsevói csapat ezzel befejezte első európai szereplését, miután az odavágón hazai pályán 1-1-es döntetlenre játszott. A mérkőzés győztese a lett Audával csap össze a selejtező harmadik fordulójában.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan derült lesz az ég, kivéve a hegyvidéki országrészt, ahol a megnövekvő felhőzetből futó záporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vadgázolás miatt akadozik a járműforgalom a Muravidéki autópálya Cerkenyák és Szréti Júri Obscsaunici közötti szakaszán Muraszombat irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.

desszert két pár kocs, hűvös bor, a legjobb bor, társaság.

Charlie, után érkezik Billy Joel, aztán a hét zeneszáma, és 8 óra 14 perc a pontos idő. Tartsanak a folytatásban is velünk.

Magyar gyermekdallal kutatták, mikor kezd reagálni a babák agya a zenére, írja fidelio.hu. A Bécsi Egyetem és az Olasz Technológiai Intézet kutatói először vizsgálták egyszerre a csecsemők agyi aktivitását és spontán mozgását zenehallgatás közben, tudhatjuk meg a cikkből. A kutatásban egy magyar gyermekdal is szerepet kapott, az eredmények pedig új megvilágításba helyezik, mikor és hogyan alakul ki kapcsolat a zene, az agy és a mozgás között. A kérdés elsőre egyszerűnek tűnhet, már legalábbis az, hogy mikor kezd ugye el az ember táncolni. A fejlődés lélektan számára azonban mindeddig nem született rá egyértelmű válasz. Ahogy már azt említettük, a Bécsi Egyetem és az Olasz Technológiai Intézet által vezetett nemzetközi kutatócsoport most elsőként vizsgálta egyszerre a csecsemők agyi aktivitását és spontán testmozgását zenehallgatás közben. A kutatás egyik érdekessége egyébként, hogy a vizsgálatban a spanyol La Vacaloca mellett a magyar Hopp Juliska kezdetű gyermekdal is szerepelt. A vizsgálatban összesen 79, 3, 6 és 12 hónapos csecsemőt vizsgáltak. A babák a két gyermekdal különböző változatait hallgatták, miközben a kutatók elektroencefalográfiával, vagyis EEG-vel mérték agyi aktivitásukat. Egy mesterséges intelligencián alapuló videóelemző rendszer segítségével pedig a testmozgásukat elemezték. A vizsgálat célja az volt egyébként, hogy feltárják, miként kapcsolódik össze a zene érzékelése és a mozgás fejlődése az első év során. Az eredmények pedig azt mutatják, hogy már 3 hónapos korban fokozott agyi aktivitás figyelhető meg a strukturált zenei ingerek hatására, vagyis az agy rendkívül korán elkezdi feldolgozni a zenei szerkezeteket. Bár a zene és a mozgás közötti kapcsolat minden vizsgált korcsoportban kimutatható volt, az összetettebb és struktúráltabb mozgásminták csak a 12 hónapos gyermekeknél jelentek meg. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a magasabb hangok minden életkorban intenzívebb mozgásra ösztönözték a csecsemőket. A kutatás eredményei alapján a zene a babák számára nem pusztán háttérzaj, hanem már egészen korai életkorban is segíthet összekapcsolni az érzékelést, a figyelmet és a mozgást. Na hát látszik, hogy akkor nem potyára van, hogy általában, hogyha például aktívan hallgatnak a szülők valamilyen zenei stílust otthon, akkor általában a gyerek is elég korán rászok, és általában ez lesz akkor a kedvence, és ugye sokszor hallunk olyat, hogy az édesapa, édesanya otthon rockot, vagy éppen jazzt hallgatott, és akkor ebbe nevelődött bele a gyerkőc is. De minden esetre most már akkor azt is bebizonyították, hogy 3 hónapos korban már össze van kapcsolva ugye a zenei érzékelés a babáknál a mozgással. Minden esetre ennyit erről a témáról, folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel érkezik Olá Gergő és a Törj ki a csendből. Örök is törjenek ki a csendből, tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, és hallgassanak velünk is jobbnál jobb zenéket.

Amúgy csak egy kölykök dal után beszéljünk most egy picit arról a klubról, ahol Madonna még csak egy volt a furák közül, és hogy a New Yorki Dance széria hogyan lett egy átlagos New Yorki klub helyett egy óriási legenda az évek során. Ma már ugye egyetlen jól időzített TikTok videó, vagy akár Instagram poszt is elég lehet ahhoz, hogy valaki egyik napról a másikra ismerté váljon. A 80-as évek elején a következő popikonoknak, művészeknek és divattervezőknek még személyesen kellett megtalálniuk azokat a helyeket, ahol kapcsolatokat építhettek, megmutathatták magukat, és olyan emberekkel találkozhattak, akik hozzájuk hasonlóan valami újat kerestek. A Dance-teria pedig pontosan ilyen hely volt. A manhattani klubot Madonna új albumán, a Confessions 2 Dance-teria dalában is megidézi. A név azonban nem csak az énekesnő pályakezdésének egyik fontos helyszínét jelöli. A Dance-teria egy olyan New York emléke, ahol a különböző szubkultúrák még ugyanazon a táncszéren ütközhettek egymással, írja a Refresher az egyik cikkében. A 80-as évek elején New York jóval nyersebb és kiszámíthatatlanabb város volt a mainál. Magas volt a bűnözés, számos városrész leomlott állapotban volt, a kedvezőbb lakbérek miatt viszont fiatal zenészek, képzőművészek, filmesek és más kreatív pályakezdők tömegei költöztek Manhattanbe. A város egyszerre lehetett veszélyes, kaotikus és inspiráló. Ebben a közegben nyílt meg 1980-ban a Dance-teria, amely már a működésével is szembe ment a korszak legismertebb elit klubjainak világával. Míg a Studio 54-ban sokszor a hírnév, a pénz és a társadalmi státusz döntött el, ki juthat be, a Dance-teriában sokkal inkább az számított, hogy valaki mennyire érdekes, eredeti vagy merész. Nem kellett gazdagnak és ismertnek lenni, elég volt, ha az ember hozott magával valamilyen ötletet, stílust vagy energiát. A több emeletes klub minden szintjén más élményt kínált. Az egyik teremben koncertet tartottak, egy másikban DJ játszott, miközben máshol videóművészeti vetítések, performanszok vagy divatbemutatók zajlottak. Egyetlen este alatt egészen különböző közösségek és műfajok találkozhattak egymással. A Dance-teria DJ-i nem sokat törődtek a hagyományos műfaji kategóriákkal sem, egyszerben ugyanúgy megszólalhatott a New Wave, a Punk, a Disco, a Funk, a korai hip-hop, az elektronikus zene vagy az Afrobeat. Mark Cummins, a klub egyik legismertebb DJ-je, akár Afrika Bambaataa, Fela Kuti és Ofra Haza zenéi között is szabadon váltott. Olyan előadókat és hangzásokat helyezett egymás mellé, amelyeket az amerikai rádiók akkoriban még gondosan külön választottak. A Dance-teria azért nem csak szórakozó hely, hanem kulturális találkozópont is volt. A punk és a hip-hop képviselői ugyanabban a térben mozogtak, a breaktáncosok art-rock zenekarok koncertjeibe futhattak bele, a drag előadók pedig feltörekvő rapperekkel és képzőművészekkel osztoztak az öltözőkön és a folyosókon. A streaming korában természetesnek tűnik egyébként, hogy valaki egymás után hallgasson hip-hopot, afrobeat zenét, technót és gitárzenét, a Dance-teria viszont már évtizedekkel korábban megmutatta, milyen izgalmas dolgok születhetnek abból, ha műfajokat és közösségeket nem választják el egymástól. Na de, hogy Madonna hogyan nőtte ki Madonnává magát, a Dance-teria segítségével arról majd beszélünk egy kicsit később, előtte viszont még szóljon a konyha egyik dala, méghozzá a földre való.

Madonnához és a Dance-tériához mi még majd visszatérünk a mai nap folyamán, szemezgetünk még itt majd a Refresher cikkéből, addig is viszont jobbnál jobb zenék fognak szólni, Dobrádi Ákostól a Te vagy a hangszerem, aztán 9-kor Oleti Zsuzsa friss hírekkel várja önöket, és a következő órában lesz friss, na meg heti programajánló is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Donek Ajzer, szlovén külügyminiszter csütörtökön a magyarországi szlovén közösség képviselőivel találkozott, hogy megvitassák arab a vidéki szlovének helyzetét. Közvetlenül Orbán Anita, magyar külügyminiszter és miniszterelnök helyettes hivatalos szlovéniai látogatása előtt. A tárca vezető ma fogadja magyar kollégáját. Kaiser hivatalba lépése óta ez lesz az első alkalom, hogy egy másik ország külügyminisztere Ljubljanába látogat. A tárcavezetők délután Hodoson a két ország közötti együttműködés erősítésére és az etnikai közösségek jogainak védelmére fognak összpontosítani. A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozót tüzeknek, ezért fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben Szlovénia egyes részein, például a délnyugati és a tengerparti térségben. A legmagasabb fokozatú figyelmeztetés azt jelenti, hogy a fokozottan tűzveszélyes időszakban elővigyázatosságból tilos a parlag és gazégetés, illetve a nyílt láng használat az erdőkben és a természetes környezetben. Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar földgáz szállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről, közölte csütörtökön a horvát földgáz szállító rendszer üzemeltető. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Donnyi Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre növelnék. A megemelt kapacitás a tervek szerint december 31-től állhat rendelkezésre. Ivica Arar, a Plinacro igazgatóságának elnöke azt mondta, idézem, a beruházás növeli a Horvátországból elérhető földgáz mennyiségét és erősíti a térség gázellátásának stabilitását. A megállapodás a földgázszállítást érinti és nem kapcsolódik közvetlenül a két ország között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról és használati díjairól kialakult vitához. Elfogadhatatlannak nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Oroszország legutóbbi csütörtök hajnali légtérsértését, mely során Lengyelországba csapódott be egy orosz rakéta, a Fehér Oroszországgal és Ukrajnával szomszédos Lublini

0: Sport. Az NK Bravo nem tudta megtartani előnyét, mert a macedon KF Skendia 3-1-re megnyerte a csütörtöki visszavágót Skopjéban, és 4-3-as összesítéssel búcsúztatta a jubianaiakat a konferencia liga selejtezőjéből.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan derült lesz az ég, kivéve a hegyvidéki országrészt, ahol a megnövekvő felhőzetből futózáporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vadgázolás miatt mindkét irányban akadozik a forgalom a Muravidéki autópálya Cerkvényák és Szvéti Jurij Ovcsámnici közötti szakaszán. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy Azaria slágerrel jöttem, ami igazából nem egy fixen új dal, de mégis mostanság éli reneszánszát. A tavalyi albumon, tavaly évvégén debütált az Aziverzum című stúdióalbumon. Ez a Kosszamúj című dal. A dal hangulata és a szám címe a tájföldi Kosszamúj szigetre utal, és a dalszöveg is a stresszmentes utazás, az elvágyódás és a spirituális megnyugvás témáit boncolgatja. A dal elején elhangzó elgondolkodtató monológ után egy nagyon laza nyárias hangulatú hangszerelés következik. Így ugye már érthető, hogy ezt a dalt miért pont most karolták fel ennyire. Az üzenete pedig alapvetően a mentális menekülés, a szabadságkeresés és a materiális dolgok elengedése körül épül. És van egy rejtett üzenet, ami egyébként az album egész koncepciójában megjelenik, hiszen érdekesség, hogy ez az Aziverzum albumon kapott helyet, és hogyha a lemezen szereplő dalok címeiben található nagybetűket összeolvassuk, akkor a közel a vég üzenet olvasható ki, legalábbis a rajongók szerint. Viszont ez a dal most kezdődik, úgyhogy újdonságképpen érkezzen most Azaria és a Kosszamúj.

A Desireless-től szólt a Voyage, mi pedig érkezünk a legfrissebb programokkal. Így most már hát lassan augusztus hónapjára, ugyebár, ugyanis július 31-én már csupán azok a programok vannak, amiket hétfőn, illetve a hét folyamán említettünk, de hogy ajánljunk egy új programot is, így még a mai napra. A zenés kertmozit szerveznek méghozzá, ugye évek óta a szombathelyi nyár egyik biztos pontja ez az esemény, mire besötétedik, plédek és kempingszékek lepik el az emlékmű dombot, és ez idén is így lesz, július 31-én, azaz a mai napon 21 órakor a Szenvedélyes nők című filmet vetítik, holnap augusztus 1-én pedig már egy teljesen más világ várja önöket, akkor a Star Wars negyedik filmjét, vagyis hát negyedik részét fogják vetíteni, ugye ez az Egy új remény című film, hogyha esetleg valaki szeretne látogatni egy zenés kertes mozira, akkor ezt megteheti a mai, illetve a holnapi nap folyamán. Aztán amire, vagyis hát amilyen programra még el lehet látogatni, a mai napon, illetve a hétvége folyamán az a Művészetek Völgye, ami ugye még augusztus 2-áig, azaz vasárnapig tart, és szintén augusztus 2-áig tart még az idei Porciunkolova, azaz a Csáktornyai búcsú, ami aztán ugye, ahogy már említettük többször is, a visitcakovec.hr oldalon megtalálják ennek az eseménynek a napi programját. Van itt mindenféle zóna, egészen a hit zónától, a tradicionális zónától át, a kulturális programokig, koncertek, különböző programok várják önöket, és a legkisebbekre is gondoltak, úgyhogy családostul is érdemes kilátogatni akár tehát mura közben, hogyha esetleg még nem tették meg. Arra viszont érdemes felkészülni, hogy ugye idén végeznek némi munkálatot az ott lévő főtéren, és ezért a főtér nagy része el van kerítve, úgyhogy amikor megindul az embersereg, akkor eléggé kicsi a hely ahhoz, hogy meg tudjunk komfortosan mozdulni. Hát kell türelem is ahhoz, hogy eljussunk A-ból B-be, de azért érdemes kilátogatni, megnézni, hogy milyen ajánlatokkal készültek a standoknál, illetve akár, hogyha gyerekekkel vannak, akkor meginni egy jó hűsítő jegeskását, vagy akár felidézni a gyermekkori emlékeket egy fincsi vatta cukorral. Ami viszont augusztusban vár önökre programügyileg, az augusztus 8-án az immár 10. Muravidéki vágta. 11-kor kezdik majd teljesen pontosan a programot, méghozzá ünnepélyes megnyitóval, a versenyzők és a huszárok felvonulásával, aztán 12 órakor kezdődnek az előfutamok, 13.30-tól musicalek, operettek, Lóhátról, Pintér Tiborral és a Nemzeti Lovas Színházzal, 14.30-tól Csikós bemutató Tóth Lajossal, 15.30-tól a lovak nyelvén Hamza Viktóriával, az ugye egy bemutató, és akkor 16 órától Koprive tambura zenekkal fogja szórakoztatni a nagy közönséget. 17 órakor Dél-Lovas bemutató a Szilvásváradi Állami Ménes Gazdasággal, 17.30-kor Puszta Ötös bemutató Tóth Lajossal, 18 órakor döntőfutam és díjkiosztó, aztán másfél órával később nemzetébresztő gálakoncert a Lovas Rock Musical-lel, és hát Lovas Rock Musical Széchenyi produkció. Aztán 20:30-tól akkor már Zelés Mulatság a Duo Savana zenei együttessel. A belépés ingyenes, hogyha az évek során már voltak kint a Muravidéki Vágtán, akkor tudják, hogy biztosan megéri kilátogatni idén is. Ha pedig nem, akkor itt az alkalom, a jubileumi esemény tökéletes arra, hogy az utóbbi éveket bepótolják. Na, mi még hamarosan érkezünk különféle programokkal, előtte viszont szóljon egy dal, érkezik a Groove House és a Hosszú az út.

Tálalci község önkormányzata a 22. községi ünnep alkalmából nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket a községi elismerések átadásával egybekötött központi ünnepi rendezvényre, amelyet augusztus 8-án, a szombati nap ez egyébként, 16 órakor a Tálalci üzleti zónában rendeznek meg. Egyébként a program Istok Fártek Tálalci község polgármesterének köszöntőjével kezdődik, aztán kulturális műsor következik, és végül vendégletes minden résztvevő számára, valamint kötetlen együttlét a Blue Planet együttes zenéjével várja majd mindazokat, akik ellátogatnak erre az eseményre. Aztán ugye már többször is volt említés a Banffy Nights-ról, akár a programajánlók során, akár ugye akkor, amikor például egy-egy előadó ellátogatott ide a lendvai stúdióba egy kis interjúra, kis beszélgetésre. Na hát ma is ismételten folytatódik a Banffy Nights. A mai este 20:30-kor lesz Musical Trips trió koncert. Ők világzenét játszanak, úgyhogy ha valaki szereti az e-fajta stílust, akkor érdemes ellátogatni tehát a mai Banffy Nights-ra. De egyébként augusztus 14-én lesz még egy utolsó koncert a program keretein belül, megint csak 20:30-kor fog kezdődni az is, akkor pedig a Marcello and the Flaming Boppers fogja szórakoztatni a nagy közönséget, ők pedig rock'n'rollt játszanak, úgyhogy érdemes utána nézni, ha tehetik az előadóknak a KKK oldalán, illetve ugye a Banffy Központ oldalán, és kicsit beleolvasni, hogy felkelti egyáltalán az érdeklődésüket az ő zenei stílusuk, amit ugye nyújtani tudnak. És ugye péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy ismételten várja majd önöket a lendvai Rózsa Városi Park 17 órától teljesen pontosan egészen este 8-ig. Ezt mind ma, mind pedig holnap szombaton ugye látogatható a könyvtár a lombok alatt. Vasárnap pedig reggel 9-től déli 12 óráig lehet kilátogatni a parkba és lapozgatni könyveket, illetve folyóiratokat a kellemes árnyékban. Úgyhogy ha szeretnek a természetben tartózkodni és könyvmolyoknak tartják magukat, akkor mindenképpen érdemes erre az ezt az alkalmat kihasználni. Az időjárás egyelőre adott, és úgy tűnik, hogy nálunk adott lesz a délután folyamán is, úgyhogy ha tehetik, akkor 5 órától 8 óráig látogassanak ki ma, illetve holnap ide Lendvárra, a Városi Parkba, a könyvtár a lombok alatt programra, vagy akár vasárnap reggel 9-től déli 12 óráig. Aztán a Muravidéki Magyarok 2026-ban is megszervezik a búzaadományok gyűjtését. A központi gyűjtés helyszíne továbbra is a Muravidéki Mintagazdaság Bánután, és még augusztus 20-áig lehet adományokat vinni. Reggel 8 órától egészen 15 óráig. Illetve, hogyha bővebb információt szeretnének szerezni ezzel kapcsolatban, akkor telefonálhatnak a 031 201 188-as telefonszámon. Tehát ismételten búzaadomány gyűjtési akció egészen még augusztus 20-áig a Bánutai Muravidéki Mintagazdaságnál reggel 8 és délután 3 óra között. Bővebb információt pedig akkor a 031 201 188-as telefonszámon tudnak szerezni. Érkezik a kávészünet és az Üllői úti fák, aztán megint csak mi, még jó néhány programmal, mert a mai programajánlóban ezekből semmiképp sincs hiány.

Moravszka Toplicen továbbra is megvan szervezve az úgynevezett nyár Moravszka Toplicen, és ugye koncertek látogathatók, majdnem mondhatni, hogy napi szinten. Holnap augusztus 1-én Klapa Adria koncert lesz, aztán augusztus 6-án Blue Planet, augusztus 8-án U2 Tribute Band, augusztus 13-án Ensemble Opoly, augusztus 15-én Ensemble Actual, és egyébként tök fesztivál, úgyhogy egy kis kulináris élmény is társul is majd ehhez. Augusztus 20-án a kulturális és művészeti, a József Kossics Bogoin a Kulturális és Művészeti Egyesület néptánc csoportja fog fellépni, aztán az Alive együttes is koncertezik majd, úgyhogy szólni fognak azon az estén Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Robert Palmer és hasonló előadók zenéi. Aztán augusztus 22-én Párni Valjár koncert, akik pedig egy Párni Valják tribute zenekar. Úgyhogy érdemes ellátogatni, akár ide is, illetve szemezgetni a programok közül. Holnap augusztus 1-én pedig megszervezik a Bor és a Perec ünnepét a Dobronaki Művelődési Háznál. 16 órakor kezdenek Bor és Perec kóstolóval, 17 órakor pedig borászati játékokkal várják az érdeklődőket. A borászok és a nemesledő kedvelőinek társalgása követi majd a játékokat, és a duo Halikanum szórakoztatja majd a nagy közönséget. Az eseményt jelenlétével megtiszteli Nusa Horváth, a muravidéki borkirálynő, az ételről és az italról pedig gondoskodnak a szervezők, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, ha tehetik, akkor látogassanak el holnap, tehát Dobronakra, a művelődési házhoz, a Bor és a Perec ünnepére. Aztán lesz lovászi képtalálkozó is a holnapi napon. 7-kor lesz a kaponyítás, 9-kor ünnepélyes megnyitó, 9:30-kor traktorversenyek kezdete, és akkor déltől 1-ig beiktatnak egy ebédszünetet, 12-től rodeóbika minden korosztálynak, pedálos autók gyerekeknek, 3 órától egészen 6-ig tűzoltó happarti, 18 órától a versenyek lezárása és eredményhirdetés, és akkor 18:30-kor lesz egy tombola sorsolás is. Egyébként lehet majd a helyszínnél parkolni, viszont ez 3000 forint per autó, ugye a parkolási díj, úgyhogy ezzel számoljanak, hogyha kilátogatnak majd erre a géptalálkozóra. Aztán őrségi értéknap is lesz szervezve augusztus 8-án szombaton 13 órától kitárul a Szeres Világ címmel. Lesznek gyermek és felnőtt programok, kézműves programok, zene és tánc, helyi ízek, vagyis gasztrokínálat, retrokotyogós kávéterasz, őrségi fotó és kiállítások, valamint kulturális programok, valamint ugye értékasztalok, vagyis ez is akkor a gasztrokínálathoz tartozik. Ha érdeklik önöket bármelyik program, vagyis hát ajánlat közül az egyik, akkor érdemes kilátogatni, tehát augusztus 8-án szombaton 13 órától az őrségi értéknapra. És egyébként, ha már hasonlókat emlegetünk, akkor augusztus 15-én Söjtörön megrendezik a Söjtöri Veterán találkozót is, a Veterán járművek ünnepét teljesen pontosan. Ők pedig 14 órakor kezdik a programot, akkor érkeznek meg a jelenlévők 14:30-tól Deák Ferenc szülőházának megtekintése, 16 órától egy rövid túra, hogy akik otthon maradtak, ők is lessek a kedvencüket, a legkisebbeknek is készülnek egyébként érdekességekkel, lesz itt ringlés, ugrálóvár és ládavasút is, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni akár erre a Söjtöri Veterán találkozóra is. És hogy akkor egy picit még visszakanyarodjunk a már említett Csákovecsi búcsúhoz, közben itt még egy kicsit utána néztünk a programnak, és lesz itt az este folyamán, akár már ma este, vagy következő napokban például cirkusz előadás, illetve DJ partik is vannak, úgyhogy mindenképpen érdemes utána nézni itt a programnak, hogyha esetleg szeretnének kilátogatni, akkor itt le vannak írva a programok címei, hogy hol vannak ezek megszervezve, és az időpont is megvan adva, úgyhogy
konkrétan minden információt megadnak, amire csak szükségünk lehet. Reméljük, hogy felkeltette bármelyik program az érdeklődésüket. Ha ez így volt, akkor látogassanak el valamelyikre a sok közül. Mi ennyi programajánlóval érkeztünk. Most az Ocsómásótól fog szólni az Online a világ, de hamarosan már 10 óra, és akkor ez nem jelenthet mást, mint hogy ismét Oleti Zsuzsa várja majd Önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter csütörtökön a magyarországi szlovén közösség képviselőivel találkozott, hogy megvitassák a rábavidéki szlovének helyzetét. Közvetlenül Orbán Anita magyar külügyminiszter és miniszterelnök helyettes hivatalos szlovéniai látogatása előtt. A tárca vezető ma fogadja magyar kollégáját. Kaiser hivatalba lépése óta ez lesz az első alkalom, hogy egy másik ország külügyminisztere Ljubljanába látogat. A tárcavezetők délután Hodoson a két ország közötti együttműködés erősítésére és az etnikai közösségek jogainak védelmére fognak összpontosítani. Júniusban rekordnak számító 29,9 Celsius fokos hőmérsékletet mértek a Piráni világító torony közelében elhelyezett bóján. A Piráni tengerbiológiai állomás szakembere az STA hírügynökségnek elmondta, hogy a tartós hőstressz negatív hatással van az Adriai tenger élőlényeire. Különösen a tengerfenékhez rögzült, helyhez kötött élőszervezeteket veszélyezteti. A tartósan magas nyári hőmérséklet miatt a korálltelepek kifehéredési folyamaton mennek keresztül, ami kihalásukhoz vezethet. A köves aljazaton élő nagybarna algák szintén károsodnak, mert nem tudnak elvándorolni a hűvösebb vizekbe, így fizikai stressznek és pusztulásnak vannak kitéve. Teljesen átszabják a Fidesz parlamenti képviselőcsoportját az év végéig. A 43 fős frakció mintegy 10-15%-át lecserélhetik. A párt vezetése elsősorban azokat a képviselőket engedné el, akik a 17. alaptörvénymódosításban rögzített 12 éves mandátum korlátozás miatt 2030-tól amúgy sem indulhatnának újra. A frakció vezetés a közeljövőben külön elbeszélgetésre hívja azokat, akik sokat hiányoznak a szavazásokról. Köztük lehet Lázár János is, aki a választási kampány egyik kulcsfigurájából a vereség óta szinte láthatatlanná vált a törvényhozásban, írta a 444.hu. Ezzel szemben megosztóbb fellépésű politikusok, mint Németh Balázs, Pócs János vagy Takács Péter maradhatnak a helyükön. Katonai veteránokkal váltaná ki a Trump adminisztráció az illegális státuszú külföldi kamionsofőröket. Donald Trump az ötletének megvalósítására egy szövetségi programot is elindított. A kezdeményezés keretében a sofőri tapasztalatokkal nem rendelkező leszerelt katonák gyorsított tanfolyamon kaphatják meg a kamionvezetésre jogosító engedélyt. Az elnök hangsúlyozta, hogy cél az országban az elmúlt években illegális státuszuk ellenére is hivatásos jogosítványt szerző bevándorló kiváltása. Trump azt állította, hogy hivatalba lépése óta már 24 ezer olyan sofőrt távolítottak el, aki nem beszél angolul, és összesen mintegy 28 ezer ember

0: ország részt, ahol a megnövekvő felhőzetből futó záporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön már nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez gyakoribb sebességellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel, és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 95. életévében elhunyt Kolosa Gizella, dobronaki lakos, egykori óvónő. Hamvait augusztus 2-án, vasárnap, 17 órakor helyezik örök nyugalomra a dobronaki temetőben. Az elhunyt előtt szombaton 18 órától, vasárnap pedig 10 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket. Megismétlem. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal és ismerősökkel, valamint mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 95. életévében elhunyt Kolosa Gizella, dobronaki lakos, egykori óvónő. Hamvait augusztus 2-án, vasárnap, 17 órakor helyezik örök nyugalomra a dobronaki temetőben. Az elhunyt előtt szombaton 18 órától, vasárnap pedig 10 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket.

10 óra 18 perc a pontos idő, mi pedig vissza is térünk a Dansztériához. Ugye ez az a bizonyos New York-i klub, ami aztán legendává nőtte ki magát, és amiről Madonna is énekelt a legújabb albuma egyik dalán. Ma már ugye nehéz elképzelni egy olyan időszakot, amikor Madonna neve nem jelentett egyet a globális popkultúrával. A 80-as évek elején még ő is csak egy ambiciózus, Michiganből érkezett fiatal előadó volt, aki New Yorkban próbált érvényesülni. A Dansztériában megismerhette a város underground közegének fontos szereplőit, kapcsolatokat építhetett és testközelből tapasztalhatta meg azt a kulturális kavalkádot, amely később a saját munkásságára is hatással volt. Ebben a klubban mutatta meg a zenéjét Mark Cavinsnek is, aki később elkészített első kislemezének az Everybody produceri munkáit. A Dansztéria tehát nem egyszerűen egy hely volt, ahol Madonna pályakezdőként bulizott. A klub konkrét szerepet játszott abban, hogy elindulhatott a zenei karrierje. De nem ő volt az egyetlen későbbi világsztár, aki megfordult ott. A Dansztéria közönségéhez és fellépőihez olyan nevek tartoztak, mint a Beastie Boys, RuPaul, Keith Haring, Jean Michael Basquiat, Cyndi Lauper, Kenny Scharf, Nile Rodgers és David Byrne, a B-52s, a Depeche Mode, vagy a New Order is. A korszakban azonban még egyikük körül sem feltétlenül alakult ki az a kultusz, amely később meghatározta a pályájukat. Egyszerűen a széna részei voltak, senki sem tudhatta biztosan, hogy a klub egyik festőjéből világhírű művész lesz-e, vagy hogy a tánctér szélén álló énekesnő néhány év múlva már stadionokat tölt majd meg. Ez adta a Dansztéria egyik legnagyobb varázsát. A hírességek nem elkülönített VIP részlegekben ültek, hanem még csak készültek arra, hogy híressé váljanak. Az internetes platformok elvileg végtelen lehetőséget kínálnak az önkifejezésre manapság, az algoritmusok mégis gyakran ugyanazokat a trendeket, arcokat és esztétikákat erősítik fel. A Dansztéria ezzel szemben abból építkezett, hogy mindenki mást hozott magával. Minél szokatlanabb volt valaki, annál, vagyis hát illetve valakinek az öltözéke, a zenéje, vagy akár a művészete is, annál nagyobb eséllyel keltette fel a többiek figyelmét. Nem kellett tökéletesen felépített személyes márkával, követőtáborral vagy előzetes sikerekkel rendelkezni. A kreativitás nem egy gondosan megtervezett profilban, hanem a helyszínen, másokkal találkozva formálódott. Ezért övezi máig erős nosztalgia a korszak klubkultúráját, nem feltétlenül azért, mert akkor minden jobb vagy szabadabb lett volna, hanem mert léteztek olyan fizikai terek, ahol egészen különböző emberek véletlenül egymásba botolhattak. Ezekből a találkozásokból pedig zenekarok, művészeti együttműködések, divatirányzatok és teljes karrierek születhettek. De hogy miért is énekel erről a klubról Madonna 2026-ban? 2026-ban arról csak egy dal után fogunk beszélni részletesebben, ez a dal pedig nem más lesz, mint a Hosszú még az út Tabáni Istvántól.

A Confessions to Dance Theory-et megidéző dala Madonnának nem pusztán nosztalgikus visszatekintés. Arra is emlékeztet, hogy a legnagyobb karrierek gyakran jelentéktelennek látszó helyeken kezdődnek, jóval azelőtt, hogy bárki felismerni a történelmi pillanatot. A klub bezárt, New York pedig azóta gyökeresen átalakult. Az a kulturális nyitottság azonban, amely a Dance Theory-t jellemezte, tovább él a zenében, a divatban, a képzőművészetben és az internetes kultúrában. A hely mítosza nem csupán azért maradt fent, mert Madonna is ott kezdte a pályáját. A Dance Theory egy olyan korszak jelképévé vált, amikor a kreativitás még nyers, kiszámíthatatlan és nehezen kategorizálható volt. Egy klubé, ahol senki sem tudta, hogy a mellette táncoló furcsa idegen néhány év múlva megváltoztatja-e a popzenét, a kortárs művészetet vagy a divatot. A Dance Theory története azt mutatja, hogy nem mindig az algoritmusok, a trendek vagy a követő számok döntik el, mi marad fontos évtizedekkel később. Néha elég hozzá egy lepukkant klub, néhány merész ötlet és egy csapat ambiciózus 20 éves, akik még maguk sem tudják, hogy éppen történelmet írnak. És hát reméljük, hogy ilyen történetekből egyre több lesz, akár még az elkövetkezendő években, annak ellenére, hogy egy kicsit most ez a kultúra elveszett az utóbbi évek során, ugye annyira már sem a tinédzserek, sem pedig a fiatalok hát nem járnak ki klubokba, illetve nincs is esélyük kijárni klubokba, ahol egy ilyen köztér várná őket, illetve közeg várná őket. Úgyhogy reméljük, hogy ez még a folytatásban változni fog valamennyire, ugyanis általában a legszuperebb előadók, talán mondhatjuk így is, az ilyen underground, kis lepukkant helyekről növik ki magukat, és egyrészt itt alakulnak ki a legjobb barátságok is, úgyhogy érdemes ellátogatni időnként egy-egy underground koncertre, mint például, hogyha említenünk kéne egyet, akkor a Veszprémi Szigony volt ilyen. Úgyhogy, ha lehetőségük nyílik rá, látogassanak el esetleg önök is egy-egy klubba, egy-egy underground eseményre, koncertre, támogassák a fiatal kezdőzenészeket, kezdő szervezőket. Mi pedig, ha már ennyit beszéltünk Madonnáról, akkor most le is játszunk tőle egy dalt, ez nem más lesz, mint a Cherise.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Pont Zsodala után, ha már egyszer a mai délelőtt folyamán ennyit beszéltünk a dance tériáról, akkor érdemes megemlíteni, hogy egyébként Freddie Mercury is megfordult ebben a klubban. Például a cikkben meg is van jelentetve egy kép, ahogy Freddie Mercury és Ian Hunter egy asztalnál ülve beszélgetnek, ugye a New Yorki dance téria éjszakai klubban rendezett partin, 1982. augusztus 9-én. A bulit egyébként azután tartották, hogy Mercury zenekara, a Queen aznap este fellépett a Barn arénában, amelyet később Meadowlands arénára neveztek át. Na de, ha már egyszer Freddie Mercury, akkor 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, ugye a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött, a Keleti blokkban, emlékeztet a Nemzeti Filmintézet közleménye. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával, 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfelett gokártozás vagy például a Hungaroringen. Mint írták, a Queen koncertfilm már a bemutatásakor is jóval túlmutatott önmagán, minden percéből elárad a szabadság, egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor Freddie Mercury például elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, I Want to Break Free, Radio Gaga vagy a We Will Rock You. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a Budapesti Klasszikus Film Maraton, azaz a BKFM nyitó filmjeként lesz látható először teljes körűen felújítva, méghozzá szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az NFI filmarchívumban 40 évig épségben megőrzött eredeti negatívok digitalizálását az NFI filmlabor végezte el, még a kép és hangrestaurálást Peter Jackson, új-zélandi rendező, producer, aki például a Hobbitot, a King Kongot vagy a Gyűrűk urát, vagy a Gyűrűk urán is dolgozott, az ő csapata restaurálta ugye a képet és a hangot. A Park Road teljesen pontosan. A tökéletes látványvilágú és hangzású változat világszerte látható lesz egyébként mozikban, Magyarországon pedig október 7-től a Pannonia Entertainment forgalmazásában. 2026-ban a magyar film születésének 125. évfordulóján kiemelten fontos, hogy reflektorfénybe helyezzük filmörökségünket. A magyar és az egyetemes filmtörténet kincsein keresztül történelmi korokat és emberi sorsokat ismerhetünk meg, miközben élvezhetjük azt a kivételes esztétikai és tartalmi virtuózítást, kifejező erőt, amellyel legnagyobb alkotóink nagyvászorra vitték történeteinket. Ugyanígy újra átélhetjük azokat a felejthetetlen pillanatokat is, amikor Freddie Mercury a változásban reménykedő magyar közönség előtt elénekelte népdalukat, amely azóta is erőteljes üzenetet hordoz. A mozgókép szerepe a Lumière testvérek óta változatlan, megmutatni a világnak, kik vagyunk, és megmutatni nekünk, milyen a világ. Ennek a küldetésnek a teret immár 9. alkalommal a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, idézi a közleményt Rádui György, fesztiváligazgató, a Nemzeti Filmintézet filmmegőrzési és technológiai divízió igazgatója. A BKFM mintegy 100 vetítéssel várja a közönséget szeptember 15-e és 20-a között a főváros több helyszínén, köztük az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, a Francia Intézetben és szabadtéri vetítéseken is. A műsorban kiemelt szerepet kapnak frissen restaurált alkotások, premierjei és filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kísér. A BKFM vendégei közt idén is lesznek egyébként közismert magyar és nemzetközi alkotók,
A fesztivált kiemelt figyelmet fordít a fiatal közönségre, a diákvetítéseket az alkotók részvételével szervezik, emellett pedig beszélgetések, workshopok és interaktív programok is várják az iskolai csoportokat. Több mint 100 külföldi film megőrzési és forgalmazási szakembert is vendégül lett a BKFM szakmai programjain. A budapesti maratont a három legjelentősebb filmörökséget bemutató európai fesztivál között tartják számon a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a Lyoni Lumière Fesztivál mellett. Úgyhogy, ha valakinek felkeltette az érdeklődését, igaz, egy kicsit hosszan beszéltünk róla, de érdemes ellátogatni tehát szeptember 15-e és 20-a között a főváros valamelyik helyszínére, az Uránia Nemzeti Filmszínházba, Toldi moziba, vagy a Francia Intézetbe, vagy a szabadtéri vetítésekre megtekinteni ezt a restaurált filmet. Egyébként a budapesti klasszikus filmmaraton teljes programját augusztus végén hozza nyilvánosságra az NFI, ezt is érdemes lesz lecsekkolni. Na ennyi friss hírrel érkeztünk mi, és ha már egyszer Freddie Mercury és a Queen, akkor érkezik a Living on My Own.

Ha a Quinnnel felemlegettük a mozik, filmek világát, akkor érdemes elmondani, hogy ismét mozikban látható Jake Gyllenhaal kultfilmje a Donnie Darko, ami egyszerre képregény, esettanulmány, valamint merész vállalkozás az amerikai független filmkészítésben. Csodákkal teli hangulatos darab, amely az X-akták mágikus realizmusával mesél a 80-as évekbeli kertvárosi tizenévesek szorongásairól. Richard Kelly rendező már a nyitó jelenetben elkezd zsonglőrködni a normalitással, a szaponoperába illő Darko család neki esik egy rendelt pizzának, rövidesen pedig kiderül, hogy középső gyerekük Donnie, akit Jake Gyllenhaal játszik, leállt a gyógyszerével és üzeneteket kap az űrből. Az éjszaka folyamán Donnie-val újra kapcsolatba lépnek, ez menti meg attól a repülőgép motortól, amely bezuhan a házukban mennyezeten át. A fiú egyre mélyebben sodródik a bűvöletben, megvan róla győződve, hogy 28 nap múlva vége a világnak. Ez azon alkotások közé tartozik, amelyek premierjük idején megbuktak a mozikban, ma viszont már kultfilmekként hivatkozunk rájuk. Ennek oka pedig nem csak abban rejlik, hogy Kelly története nehezen felejthető. A premierre 2001. októberében került sor, másfél hónappal a szeptember 11-i terrortámadások után mutatták be. A jelenet, amikor a repülőgép motor lezuhan az égből, a korabeli előzetesben is látható volt, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy kevesen voltak kíváncsiak rá a mozikban. Ennek ellenére a rajongók életben tartották a produkciót, és óriási kultusz alakult ki körülötte. Nem csak lenyűgöző narratív ereje és felkavaró újranézésre csábító titokzatossága miatt, hanem az akkor még csak 21 éves Jake Gyllenhaal döbbenetesen érett alakítása miatt is. A Donnie Darko augusztus 6-ától korlátozott ideig lesz látható a Művész, a Corvin és a Puskin mozikban is, eredeti nyelven, magyar felirattal. Érdemes lecsapni majd egy-egy jegyre is. Ennyi témával érkeztünk, illetve friss hírrel érkeztünk, ami viszont még a friss híreket illeti, 11-kor Oleti Zsuzsa várja majd önöket hazai és a nagyvilágból érkező friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere pénteken egynapos hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. A magyar diplomácia irányítója a két ország kapcsolatairól és nemzetközi ügyekről egyeztet Ljubljanában Tone Kaiser szlovén külügyminiszterrel, majd Hodoson találkozik a helyi nemzeti közösségek képviselőivel a határmenti együttműködés jegyében. Tűz ütött ki a Bovec községben található Plányán. Az oltási munkálatok hajnali 5 órakor kezdődtek. Több önkéntes tűzoltó egyesület van a helyszínen, a Boveci hegyi mentőszolgálat pedig drónnal sietett a mentésre. Emellett aktiválták a Védelmi és Mentési Igazgatóság egységét a légi tűzoltáshoz, jelentette a Katasztrófa Védelmi és Mentési Szolgálat. A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozott tüzeknek, ezért az ARSO kiterjesztette a vörös hőségriasztást Szlovénia középső részére is. Mától fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben a délnyugati és a tengerparti térségben, valamint a Száva és a Dráva alsó folyásánál fekvő régiókban is. A legmagasabb szintű riasztás lépett életbe péntekre Magyarország 8 megyéjében a szélsőséges kánikula miatt. A riasztás egyelőre Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyét érinti. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb anyagi és szociális nélkülözésről szóló adatait. A számokból kiderül, hogy 2025-ben az EU lakosságának 27,5%-a nem engedhetett meg magának egy hetes, otthontól távol töltött éves szabadságot. A nyaralást megfizetni nem tudók aránya az alábbi országokban volt a legmagasabb. Romániában 61,4%, Görögországban 46,6%, Bulgáriában és Magyarországon 39,1%. Az európai összevetés másik végén a kontinens egyik leggazdagabb, de nem uniós tagállama Norvégia áll, ahol a lakosságnak csupán 9,1%-a van ebben a helyzetben. Egyébként a legalacsonyabb uniós arányt Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték, Szlovéniában ez a mutató 15,2%. Sport. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-2-es döntetlent játszott a Holland Twentével hazai pályán, az Európa Liga selejtezőjének második fordulójának visszavágóján. Az első meccsen Hollandiában a Ferencváros 2-1-re győzött, így összesítésben 4-3-mal a zöld-fehér csapat jutott a sorozat selejtezőjének harmadik körébe.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, kivéve a hegyvidéki országrészt, ahol a megnövekvő felhőzetből futó záporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik. Megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik fel a levegő.

0: A lenti származású Ferenczi Zseraldinával, aki 22 évet töltött Kansas City-ben, az idei focitábor helyszínén Hosszúfaluban találkozott, és a tábor résztvevőinek edzés kezdésére várakozva néhány perces beszélgetést készített Göncz Edit. Többek között arról is, hogyan jutott ki az Egyesült Államokba, és 22 év után miért cserélte fel Kansas City-t Barcelonára. Tartsanak velünk a kalandozáson, vár önökre a folytatásban egy színes összeállítás.
1: Ki az a kisfiú ott középen, aki nagyon ügyesen vezeti a labdát? Kérdésemre azonnal érkezett a válasz az egyik táborvezetőtől. Ő Ferenczi Washington Milo, szüleivel Amerikából érkezett, jelen pillanatban Lentiben tartózkodnak a családnál. Ott a padon ül az anyuka, Zseraldina, követtem János tekintetét. A ritka női név azonnal felkeltette figyelmemet, aztán lassan, miután felé tartottam, összeraktam a képet. Néhány évvel ezelőtt a NAFTA két korosztályos edzője, Kovács András és Lőrinc Ján a Ferenczi család vendége volt Kansas City-ben. No, valahogy így is kezdődött a beszélgetés a bemutatkozás után. Milyen jó, hogy sok embert ismerek. Aztán jött is az első kérdés, hogyan került ki az Egyesült Államokba a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium befejezése után.
2: A szüleimnek volt egy közös barátjuk, akik évekkel ezelőtt kim voltak Missouri államba. Úgy hívják az egyetemet, hogy University Central Missouri, és akkor nekem is volt egy lehetőségem, és kimentem 2004. augusztusába, és akkor ott elkezdtem az egyetemet. Először csak ilyen intenzív angol tanfolyamokra jártam, hogy tehát a nyelvet teljesen megtanuljam, és akkor volt egy ilyen nagyobb teszt, ugye, amit utána tudtam felvenni rendes tantárgyakat, egyetemi tantárgyakat.
1: Rövidesen az egyetem után Kansas City-ben a Missouri állam intézményében dolgozott, utána pedig beiratkozott mesterfokra. 22 évet élt Kansas City-ben, Missouri állam legnagyobb városában, amely a Missouri és a Kansas folyók összefolyásánál fekszik, és híres a jazz zenéjéről, a barbecue ételeiről, valamint gazdag kulturális életéről. Az idei év májusában azonban a Ferenczi Washington család Európába költözött. Miután eladták a házat, az autókat, a katalán főváros Barcelona lett letelepedésük kiszemelt helyszíne. Tegyük hozzá, Milo szenvedélye a labdarúgás.
2: Hát mi izgatottan vártuk, ugye tavaly elmentünk Barcelonába, ott töltöttünk egy hónapot, ugye körül néztünk a város, meg azt, hogy igazából mennyire egyszerű, mennyire nehéz a költözés, és hát nagyon-nagyon megtetszett nekünk, a fiunknak is nagyon megtetszett, nagyon, mert ott volt ilyen nyári táborban, ilyen foci táborban ő is 3 hetet tavaly, és nagyon-nagyon megtetszett neki, meg őnekik is tetszett, hogy a Milo focizik, és akkor úgy döntöttünk, hogy elköltözünk. Mindenképpen el akartunk költözni Kansas City-ből, csak úgy gondoltuk, hogy tehát Amerikán belül, ugye az Egyesült Államokon belül, aztán mégis végül is Európát választottuk.
1: Közelebb került családhoz, a rokonsághoz.
2: Igen, úgyhogy ez nagyon, nagyon befolyásolta a választásunkat, meg hát örülünk, hogy itt vagyunk, és hogy például férjem, ugye, aki amerikai, hogy ő is ezt a kultúrát, meg ugye ez a más nyelveket, meg mindent egy kicsit ő is most át fogja élni, meg hogy ő is nagyon szeret egyébként ő is Magyarországon lenni, meg hát a fiamnak is nagyon jó, hogy ő is látja azt, hogy én hol nőttem fel, meg a kultúrát egy kicsit ő is akkor át tudja venni, meg hát a nyelvet, az is nagyon fontos lenne.
1: Két család van?
2: Egy fiú, meg van egy lányunk, aki most lett 19 éves, és ő kint marad Amerikába, ő elkezdi most az egyetemet augusztustól. Egyébként ugyanabban az egyetemre fog járni, ahova én is jártam. Hát ugye kötelező az első évben ilyen egyetemi kollégiumban lakni, és akkor ott fog lakni egy kis két személyes szobába. A legjobb barátnője lesz a szobatársa, úgyhogy igen, ő is nagyon várja az egyetemi életet, meg hát végül is, amennyire tudtuk, felkészítettük őt, hogy önálló legyen, és hogy olyan döntéseket hozzon, ami neki pozitív lesz.
1: Milo tehetségére már Kansas City-ben is felfigyeltek.
2: Milo egy ilyen különleges baba volt, ugye már születésekora óta, mert mindig csak mozgott, meg nagyon kellett neki ez az aktív, hogy valamit mindig csináljon, már kiskora óta. Például amikor megtanult ugye sétálni, akkor sokszor nem sétálni akart, hanem futni. Úgyhogy vannak videók, amikor még ilyen kicsi, ilyen egyéves, és akkor mindenhova fut, ugye elvittük sétálni, és csak futni szeretett, a babakocsit az egyáltalán nem szerette. Úgyhogy akkor már úgy lehetett látni, hogy ugye valamit mindig szeretne csinálni, aztán hát ugye, mint minden kisgyerek, kapott ilyen labdákat, különböző kosárlabdákat, focilabdákat, amerikai focilabdát, és akkor mindig azokkal játszott. Ő neki nem kellett semmi, csak labda, de az mindegy volt, hogy milyen labda, csak az a lényeg, hogy labda legyen. Úgyhogy pattogtatta a kosárlabdát már nagyon kicsi korába, és akkor, amikor ugye volt lehetőség, hogy már olyan 3-4 éves volt, akkor be lehetett iratni ilyen kosárlabda táborokba például, és igen, edzésekre. Meg hát ugye a férjem, ő amerikai foci játékos volt az egyetemen, amikor ő egyetemista volt, és ugye hát ő inkább az amerikai focit szerette volna, hogy a Milo azt játsza, akkor ugye elvittük ilyen edzésekre, az is jó volt neki, aztán akkor meg foci, mert az is lehetősége volt, hogy oda is elmenjen, és akkor az is nagyon tetszett neki, aztán valahogy így a foci maradt neki, mert azt szerette mindig a legjobban.
1: Az idei VB csoport mérkőzéseinek egyik helyszíne éppen Kansas City volt. Tudták követni a meccseket? Kiknek szurkoltak? Kérdeztem.
2: Mi közel voltunk, de furcsa módon, amikor ugye mi költöztünk Kansas City-ből, akkor kezdődtek a játékok, de persze nagyon sok játékot, meg meccset meg tudtunk nézni, és szurkoltunk. Hát először ugye az Egyesült Államoknak szurkoltunk, aztán amikor kiestek, akkor ugye inkább a Spanyolország volt a miénk, a Milo, meg hát ő neki a példakép a Messi, úgyhogy ő egy kicsit szomorú volt, amikor veszített.
1: Mesélte rövid találkozásunk alkalmából Ferenczi Zseraldina, akinek édesapjától, idősebb Ferenczi Zoltántól megtudtunk egyecsmást a muravidéki gyökerekről, hiszen édesapja, Ferenczi István, lendvai származású volt.
3: Eten voltak testvérek, négy fiú eljött Magyarországra, a két lánytest, két húga, meg egy bátyja, az meg itt maradt Lendván.
4: Még tartja a kapcsolatod valakikkel?
3: Testvérekkel. Az egyik unokatestvérem az Hári Gyurkának hívják, a másikat meg Ferenczi Tibornak.
4: Lánya és családja közelebb kerültek, igen, most valamilyen módon, igen, önhöz.
3: Igen, igen, igen.
4: Ennek gondolom, köszönöm, hogy külön örül.
3: Igen, igen, nagyon, igen, igen.
4: Nem kell hosszan repülni.
3: Jó, hát a távolság az nagy volt. Ugye sokat kellett repülni, sokat kellett repülőtéren várakozni, meg minden, de most Bécsből 2 óra, Budapestről 2 óra 20 perc, aztán oda el kell menni lentiből, annyi az egész.
4: Mennyire büszke a nagypapa, hogy Milo Európában folytatja ezt a vonalat?
3: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Nagyon szereti csinálni, örülnék, ha pályafutásra ebben fejeződne neve.
1: Egy rövid, de nagyon kellemes beszélgetésben volt részem Zseraldinnal, akinek lentiből Kansas Citybe, majd idén az Amerikából Barcelonába költözés jelentett komoly feladatot és sok izgalmat, de ugyanakkor új kezdetet is a család számára. Minden eddigi élményt, történetet az életük állított össze. Remélik, hogy Barcelona az új otthon is pozitív életszemléletet ad. Kifejezetten inspirálóan hat számukra, és a katalán temperamentum felpesdíti mindennapjaikat.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Beszéltünk ma már klubokról, zenéről és filmről is, és maradunk a hasonló témáknál, méghozzá a zenei témáknál teljesen pontosan, ugyanis friss és ropogós a hír, hogy a Linkin Park csillagot kap a hollywoodi hírességek sétányán, vagy ha úgy valaki jobban ismeri, a Hollywood Walk of Fame-en, méghozzá a 2027-es évfolyam részeként, ezt július 23-án jelentették be. A zenekar a hanglemez felvétel, azaz recording kategóriában részesül az elismerésben, olyan nevek társaságában, mint a Ramones, a Smashing Pumpkins, Lil Wayne, Sia, Karol G, David Guetta, Grandmaster Flash, valamint a posztumusz díjazott Waylon Jennings. A 32 kitüntetett közül a Linkin Park büszkélkedhet egyébként a legtöbb, szám szerint 6 olyan albummal, amely elérte a Billboard 200-as lista első helyét, és több napig is vezette azt egyébként. Az ünnepség időpontját még nem tűzték ki, mi viszont erről a legendás mérföldkőről beszélünk a folytatásban is egy picit, de egyelőre érkezzen egy dal, ami mondhatjuk azt is, hogy tökéletesen illik ehhez a hírhez, mind a címe, mind pedig a története a dalnak illik ahhoz, hogy most csillagot kap a Linkin Park a Hollywood Walk of Fame-en. Ez pedig nem más, mint a legújabb albumukról, a From Zero-tól a Heavy is the Crown, amit már többször is hallhattak itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Mind amikor beszéltünk arról, hogy hamarosan, vagyis hát be van jelentve a filmnek az előzetese, amit készítenek, és már meg is tekinthető, illetve hogy majd mi is várjuk, hogy mikor jelenik meg hivatalosan. Egyelőre viszont maradjunk a hollywoodi hírességek sétányánál, a Linkin Parknál és a Heavy is the Crownnál, aztán érkezünk majd a részletekkel is.

Tehát legendás mérföldkőhöz érkezik a zenetörténet Los Angeles szívében, ahogy már említettük, a hollywoodi kereskedelmi kamara nyilvánosságra hozta annak a 32 szórakoztatóipari személyiségnek a nevét, akik a hőn áhított hírességek sétányának 2027-es év folyamát alkotják majd. Így a Linkin Park neve is felkerül a világ leghíresebb járdájára. A kaliforniai zenekar a hanglemez felvétel kategóriában kapja meg csillagát, ez az elismerés kiemeli folyamatos fejlődésüket, lankadatlan energiájukat és a kortárs kultúrára gyakorolt tagadhatatlan hatásukat. A bejelentés megerősítette, hogy a zenekar az iparág más nagyágyúival osztozik majd a megtiszteltetésen. A 2027-es zenei díjazottak között találjuk a már említett Ramones, Lil Wayne, Sia-t és Karol G-t is. Ahhoz, hogy valaki csillagot kaphasson ezen a legendás sugárúton, a jelölteknek szigorú kritériumoknak kell megfelelniük. Kiemelkedő szakmai életút, legalább 5 éves tevékenység az adott kategóriában, közösségi szerepvállalás, valamint garancia a leleplezési ünnepségen való részvételre. A zenekar számára ez a díj jóval többet jelent a globális eladási rekordok megdöntésénél, vagy a hatalmas stadionok rendszeres megtöltésénél. Méltó elismerése annak, ahogy az alternatív rock, a metal és az elektronikus zene ötvözésével folyamatosan forradalmasítják a zenei világot, és erőteljes hangot adnak egy egész generációnak. Bár az ünnepségek pontos időpontját még nem tűzték ki, a kiválasztottaknak 2 évük van az esemény megszervezésére, a pillanat rendkívül izgalmasnak ígérkezik már most. Tökéletes alkalom lesz ez a rajongók számára világszerte, hogy megünnepeljék a zenekar pezsgő jelenét és mindazt, ami felépítette ezt a hatalmas zenei birodalmat, amelyet most Hollywood is elismerésben részesít. Ugye a zenekar egyik dalából idézzünk, I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Ha lefordítjuk, ez a sor annyit tesz ki, hogy keményen próbálkoztam és ezért messze is jutottam el, de végén ez már egyáltalán nem is számít. Hát ki gondolta volna, hogy valaha ennyire nem fogunk egyetérteni a zenekar ezzel a sorával, bár ez bizony egy full circle moment most. Konkrétan körbeért a zenekar története, ennél nagyobb elismerést ritkán tud elképzelni az ember, főleg a nu metal zenei szcénából. A gratuláció minden más jelöltnek is jár egyébként, ugyanis mindegyikőjüknek a képviselt zenei műfajhoz valamivel hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy feljöjjön az évek során. Legyen szó akár Lil Wayne-ről és a rapről, Sia-ról és a popról, vagy a Ramonesról és a punk rockról. Kétség kívül Emily Armstrong, aki az iménti dalban is énekelt, sokat hozzátett ehhez a mérföldkőhöz. Nélküle a Linkin Park ma nem lenne ott, ahol, de ami biztos, hogy Chester Bennington, ha létezik mennyország, akkor büszkén tekinthet le a testvéreire és arra, amit tinédzserként közösen elkezdtek kialakítani. Nehéz nem elérzékenyülni egy ilyen pillanatban. Hát mi lesz még, ha átadják azt a csillagot, de gratulálni tudunk csak a 2027-es évfolyam jelöltjeinek, és ugye egyben a Linkin Parknak is, és ha már egyszer idéztünk a dalból, akkor érkezik az In The End.

Össze is köthetnénk az iménti dolog címét egy olyannál, hogy a végén nehéz az a bizonyos korona, még mennyire nehéz lesz a csillagom a hollywoodi hírességek sétányán. Na de a délelőtti csapat búcsúzik önöktől ezzel a dallal és ezzel a témával egyben, ugyanis hamarosan itt lesz déli 12 óra, és várja már önöket a déli krónika, na meg a délutáni műsorvezető Cseresnyi Stünde. Mi pedig akkor megköszönjük az egész délelőtti figyelmüket, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga a stúdióban Bencik István, a híreket Aleti Zsuzsa szerkesztette, őt majd még hallani fogják a déli krónika folyamán, műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és természetesen tartsanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, ahogy említettük, Cseresnyi Stünde műsorvezető már itt is van, és egy kellemes délutánra készül valószínűleg az önök társaságában, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz maradni a készülékek mellett. További kellemes délutánt kívánunk, további kellemes rádiózást.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Cseresnyi Stünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Bencik István hangtechnikus biztosítja. A mai nap első hír összefoglalójában egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd.
2: Szlovéniában tárgyal ma a magyar külügyminiszter.
1: Harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek Magyarországon.
2: Megállapodás született a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről.
1: Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság elnöke Oroszország legutóbbi légtérsértését.
2: Jelentős áttörés körvonalazódik a gázai háború lezárását célzó tárgyalásokon.
1: Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek, tartsanak velünk!

0: Orbán Anita, magyar külügyminiszter pénteken egynapos hivatalos látogatást tesz Szlovéniában, ahol Tone Kaiser szlovén külügyminiszter látja vendégül. Kaiser hivatalba lépése óta ez lesz az első alkalom, hogy egy másik ország külügyminisztere Ljubljanába látogat.
1: A találkozón a jó szomszédi kapcsolatok és az együttműködés erősítése, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdések megvitatása szerepel. A tárcavezetők délután Hodoson a két ország közötti együttműködés erősítésére és az etnikai közösségek jogainak védelmére fognak összpontosítani. A magyar külügyminiszter miniszterelnök helyettes hivatalos szlovéniai látogatása előtt Tone Kaiser csütörtökön a magyarországi szlovén közösség képviselőivel találkozott, és megvitatták a Rába vidéki szlovének helyzetét.
0: A statisztikai hivatal friss adatai szerint az éves infláció júliusban 2,9%-ra csökkent Szlovéniában a júniusi 3,6% után.
1: Havi összevetésben 0,1%-kal voltak alacsonyabbak az árak, főként a ruházati és lábbeli szezonális leárazások miatt. Az éves inflációra leginkább a lakhatás, a víz, az elektromos áram, a gáz és egyéb tüzelőanyag drágulása hatott, de hozzájárult a rekreáció, a szállítás, a vendéglátás, valamint az alkoholos italok és a dohányáruk drágulása is.
0: A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és tüzeknek, ezért az Arso kiterjesztette a vörös hőségriasztást Szlovénia középső részére is.
1: Mától fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben a délnyugati és tengerparti térségben, valamint a Száva és a Dráva alsó folyásának felső régióira is.
0: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtök délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi energiafelhasználási igény.
1: Közölte, hogy a pénzügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A miniszterelnök megismételte kérését a lakosság felé, hogy aki teheti, az esti csúcs időszakban, tehát 17 és 22 óra közötti idősávban kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionáló berendezések használatát.
0: A következő napokban érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek.

0: szerint a Dráva Szerdahely Dolnyi Mihály Lac határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre növelnék. A megemelt kapacitás a tervek szerint 2026. december 31-től állhat rendelkezésre. Ivica Arár, a Plinacro igazgatóságának elnöke azt mondta, a beruházás növeli a Horvátországból elérhető földgáz mennyiségét és erősíti a térség gázellátásának stabilitását. A megállapodás a földgázszállítást érinti, és nem kapcsolódik közvetlenül a két ország között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról és használati díjairól kialakult vitához.
1: Elfogadhatatlannak nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Oroszország legutóbbi csütörtök hajnali légtérsértését, amely során Lengyelországba csapódott be egy orosz rakéta a Fehér Oroszországgal és Ukrajnával szomszédos Lublini régióban.
0: A lengyel légteret is megsértő orosz légicsapás ismételten rámutat, hogy Oroszország agressziója veszélyt jelent egész Európa biztonságára, hangsúlyozta Antonio Costa, az Európa Tanács elnöke közösségi médiás bejegyzésében. Hozzátette, az EU fokozza támogatását Ukrajna légvédelmének erősítésére, beleértve a rakéta elhárító és drón elhárító képességek beszerzését is. Európa továbbra is egységesen kiáll Oroszország agressziójával szemben, nyomatékosította.
1: Megerősítették a biztonsági intézkedéseket a ceutai határ mindkét oldalán már a virradó éjjel, miután Marokkó felől tömegesen több mint 40 ezeren jutottak be az észak-afrikai autónom spanyol városba.
0: A BBC úgy tudja, hogy a határátlépési próbálkozások közben legalább 15-en fulladtak a tengerbe. A videó felvételen azt látni, hogy gumicsónakkal és úszógumival is igyekeznek átjutni az emberek. A spanyol belügyminiszter az emberkereskedőket vádolta azzal, hogy migránsok ezreit hozzák iratok nélkül a határhoz. Egy korábbi bírósági döntés alapján a tengeren elfogott migránsokat azonnal visszatoloncolják Marokkóba.
1: Jelentős áttörés körvonalazódik a gázai háború lezárását célzó tárgyalásokon. Amerikai és Hamaszhoz köthető források szerint a palesztin szervezet beleegyezett a gázaövezet lefegyverzésébe és demilitarizációjának támogatásába.
0: A tervezet értelmében a Hamas lefegyverzése a tűzszünet második szakaszában kezdődne meg. Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg fokozatosan kivonulna a gázai övezetből, a biztonság fenntartását pedig nemzetközi stabilizációs erő venné át az új palesztin polgári vezetéssel együttműködve. Ha a most körvonalazódó megállapodás valóban megvalósul, az nem csupán a gázai háború lezárása felé jelenthet fontos lépést, hanem a közel-kelet erőviszonyait is átrendezheti.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy lavinaomlásban eltűnt 10 hegymászó Pakisztánban, a Himalája egyik csúcsánál, a Broad Peak-en, amely a föld 12. legmagasabb pontja, közölték pénteken hivatalos források.
0: A hegymászók elvesztették a kapcsolatot az alaptáborukkal, miután lavina csapott le a Broad Peak-re, amelyet megpróbáltak meghódítani. Kormányzati tisztviselők tájékoztatása szerint már azonosították 4 hegymászó holttestének helyét, miközben az zord időjárás ellenére folytatódik a kutatás a többi 6 után is. Az egyelőre nem hozták nyilvánosságra, kinek a holttestét találták meg.
2: Sport.
1: Tadej Pogácsár visszatért szülővárosába, Komendába, de a hivatalos fogadás előtt még egy újabb kihívás vár rá. Na, kezdődik ugyanis a háromnapos Pogi Challenge, amelynek keretében a világ minden tájáról érkező kerékpárosokkal méri össze erejét a Tour de France 5-szörös győztese. Luka Doncic augusztusban 4 napos edzőtábort szervez Szlovéniában a Los Angeles Lakers teljes keretének. A program edzést, golfozást, Ljubljana nevezetességeinek megtekintését és társasági életet is magában foglal majd, célja pedig a csapatépítés és a közös munka, mielőtt megkezdődik a hivatalos felkészülés az új szezon előtt. Csütörtök este 8 óra tájban már órák óta rostokolt az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj élmezőnye Balaton-Zamárdi környékén a tökéletes szélcsendben. A reggel 9-kor várakozáson felüli szélben induló tókerülő

0: Tehát délutánra utolérte az ilyen versenyek réme a szélcsend. Kilenckor aztán valamelyest felgyorsultak az események, az RSM átvette a vezetést, és már nem adta át az első helyet. Az RMS 2020 és 2021 után harmadszor végzett az élen a Balatontó kerülő versenyén.
1: Időjárás. Túlnyomóan derült lesz az ég, kivéve a hegyvidéki ország részt, ahol a megnövekvő felhőzetből futó záporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délkeleti szélben 35-39 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés, égő jármű oltása miatt lezárták a Steyer autópályát Szlovenske Konyice és Drámje között Ljubljana felé.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Újravidéki Magyar Rádió péntek déli hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónk és Cseresnyi Stünde délutáni műsorvezető társaságában. Szép napot!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Csodás délutánt mindenkinek ezen a kánikulai napon, ráadásul ennek a hónapnak az utolsó napját tapossuk, hiszen július 31-e van, és hát nem hazudtolja meg magát, sem a naptár, sem az időjárás, lenván 34 fok van most. Ami azt jelenti, hogy 1-2 fokot még a következő órákban emelkedik a hőmérséklet, de azt lehet érezni, hogy hihetetlenül éget a nap, szinte olyan, mint hogy kis tűvel bögdösnék az ember bőrét, annyira erős az UV-sugárzás, úgyhogy most a déli órákban érdemes árnyékos, hűvös helyre vonulni, és közben hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol hamarosan a Magyar Vista Social Club fog zenélni. Itt lesz Szigállá, jön a Hooligans, Zanzibar, a Honey Beast, Camila Cabello és még sokan mások. Ha a mai napot nézzük, akkor ennek az évnek a 212. napjánál tartunk már, és ez a nap ad otthont a természetvédelmi örök világnapnak is, de hogy ez mit is takar, mit érdemes tudni a mai napról, illetve mivel készülünk önöknek este hétig, hamarosan ezt is elmondom, de most induljon ez a délután. A hangtechnikus kolléga Györkös Gorán, ő válogatja a zenéket is, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. 12 óra, 14 perc van.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullám az 558-as kHz-en.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Poén vadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

időjárás. 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat. Ma július 31-én, ezen a kifejezett kánikulai napon 36 fok van most Lendván, és marad velünk ez a rekkenő hőség olyannyira, hogy a következő napokban még fokozódni fog. Ugye hőkupolát emlegetnek, egy biztos, ez rekkenő hőség és kánikula. Egyébként ezt ismerjük is, hiszen ebből már korábban is kaptunk ízelítőt, most néhány fokkal erősebb lesz a melegedés, és egyre inkább megterheli ez a fajta hőhullám a szervezetünket. Derült, felhőtlen lesz az ég egész délután, így 34-39 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála, ráadásul közepesen mérsékelt légmozgással számíthatunk. Minden szinten fokozódni fog az erőteljes melegedés a következő napokban. Így szombaton derült, gyengén felhős, száraz idő várható, időnként megélénkülő légmozgásra, de alapvetően napközben leginkább mérsékelt szélre számíthatunk, hajnalban 13-23 fokkal, még holnap délután 34 és 40 fok között alakul majd a maximum. A vasárnap is többnyire napos időt tartogat, kevés gomoly felhővel. Egy-egy zápor vagy zivatar nem kizárt vasárnap, de nagyon minimális az esélye, viszont az erőteljes melegedésben az intenzív gomoly felhőképződés eredményezhet kifejezett nyári záporokat. Vasárnap nagyon meleg lesz, 15-24 fok hajnalban, délután pedig 35-40 fok közé megy föl újra a hőmérő higanyszála, sőt, akár át is lépheti a 40 fokot. Hétfőn napos idő jön, kevés gomoly felhővel, száraz idővel köszönt ránk a jövő hét is, nagyrészt mérsékelt széllel, így hajnalban 16-25, délután marad a 35-40 fok, szóval meleg lesz. És még mindig nincs vége a rekord kánikulának, kedden 41-42 fokkal ijeszgetnek a meteorológusok, marad a derült napos idő, alig képződnek gomoly felhők, megélénkül a szél, hajnalban 17-26, délután 35 és 42 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála. Szerdán is derült idő várható, sok napsütéssel, nem kizárt egy-egy zápor, zivatar megjelenése, de hajnalban már alig frissül a levegő, 18-26 fokra készülhetünk, délután 35-41 fokra számíthatunk. Ez lesz jövő hét közepén. És hogy mit hoz a folytatás? Egyelőre még csütörtökön, pénteken jobbára derült időt kapunk, és sok napsütést, de már mérséklődő meleggel, ami azt jelenti, hogy még mindig nagy lesz a hőség, de már nem súrolja a 40 fokot a hőmérő higanyszála. Jövő héten csütörtökön éjszaka 17-23, napközben 30-35 fokra számíthatunk, és ugyanez a tendencia folytatódik még pénteken. A mostani számítások szerint ott érkezik egy hideg front, ami néhány fokkal még visszamérsékli a meleget, így a jövő hét végén 30-32 fok lesz, éjszakánként pedig 15 és 20 fok közé hűl vissza a levegő. Jelentősebb mennyiségű csapadék a hosszabb távú előrejelzésben sincsen, tehát alapvetően napos nyári időt kapunk augusztus első felében is, mert az átmeneti hőmérséklet csökkenés azt követően újra egy emelkedést mutat, úgyhogy a hónap közepén ismét visszatérnek a 36-37 fokok. Szóval meleg nyarunk lesz, és aki augusztusban megy nyaralni, nincs semmi veszve, marad a jó idő. A következő napokban pedig rekkenő hőség, kánikulával párosulva és 40 fokkal, ami egyébként jelentősen leterheli a szervezetünket. Minden szinten fokozódó melegedéssel kell számítani, és ez már egy életveszélyes humán meteorológiai helyzet, és egyébként is ez még az egészséges szervezetet is rendesen megdolgoztatja. Mindenképpen érdemes fölkészülni arra, hogy ilyenkor tágulnak a legjobban a perifériális erek, vészesen csökkenhet, tehát ennek következtében a vérnyomás,
Ugyanakkor megnő a trombózis veszély, túlterhelődik a szív és a légzési rendszer, nő a súlyos keringési következmény, stroke, infarktus valószínűsége. Ha már nem képes a szervezet az egyensúly fenntartására, akkor egyre súlyosabb hőegyensúlyi zavarokra számíthatunk, amikor a szervezet feladja a védekezést. A 42 fok feletti hőmérsékletben nagyon sok szerv másképpen reagál, úgyhogy érdemes mindenkinek saját magára is figyelni, a környezetében élőkre is. Nagyon nagy most a hőkuta veszélye. Nagyon fontos minden módon gondoskodni arról, hogy ezt megszakítsuk, ezt a tartós hőterhelést, és a szervezetnek lehetősége legyen egy picit megpihenni, regenerálódni. Az izzadáshoz elengedhetetlen a víz, de feltétlenül szükséges az izzadással elvesztett sok egyéb ásványi anyagoknak a pótlásai. Tehát az elektrolit egyensúly felborulása szintén súlyos következményekkel járhat. Az izzadást pedig ez a legfontosabb, hogy

0: Az UV-sugárzás főleg a vízpartok környékén, így aztán nagyon fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, főleg az időjárás miatt, a nagy meleg miatt, és amiatt is, mert ma is tart a rendőrség trafipaxos sebességmérést, elsősorban a muravidéki autópályán. Vezessenek körültekintően, jó utat kívánunk! A friss információk után már is indulunk Segislágerével. Itt lesz hamarosan Vince Lilla, a Bohemian Betyárs, és természetesen jövök és mondom a mai délutánnak a tartalmát.
1: MMR.

Ez volt a Bohemian Betyársz és a Csavargó. Hát tegnap ők a Művészetek Völgyében léptek fel, és adtak egy hatalmas koncertet, de hát a zenékből adódóan ez egy szerethető stílus. Őket a Republik követi, szintén egy jó kis slágerrel, de így fogjuk megtölteni a mai délután. Sláger-sláger hátán, és remélem, hogy segít abban, hogy együtt könnyebben elviseljük ezt a meleget. 36 fok van lendván, és hát napsütés, de nem látom azt a ragyogó tiszta kékeget egyébként, amit szeretek a nyári égboltokban, hanem kapott ez most egy ilyen kicsit ilyen szürkés beütést az égbolt, úgyhogy talán emiatt is nehezebben viseljük a meleget, és valóban úgy érzi az ember, amikor kimegy egy hűtött helyiségből ki a napsütésbe, a szabad levegőbe, mintha beleharapna a melegbe, és nem kapna elég oxigént a tüdő. Ezzel most meg kell barátkoznunk. Nagyjából még egy hétig tart ez a kánikula, és talán a jövő hét végétől enyhül majd ez a rekkenő hőség, jövő héten pedig tovább fokozódik még 40-41 fokra. Így búcsúzik ez a hónap tőlünk, mert hogy július 31-e van péntek, az év 212. napja, és ezen a napon az Oscar nevet viselők ünneplik névnapjukat, de ez a nap ad otthont a természetvédelmi őrök világnapjának is. Emellett nagyon sok fontos esemény tartozik e naphoz. 1849 a Segesvári csatában ezen a napon vesztette életét, vagy tűnt el Petőfi Sándor költő. 1971-ben az Apollo 15 űrhajósai elsőként közlekednek holdjáróval a hold felszínén. Aztán itt van J.K. Rowling, neve a brit írónő, ugye nagyon népszerű, 1965-ben született, és a Harry Potter sorozatot neki köszönhetjük. De hogyha nézzük például a hagyományokat, akkor a Magyar Népi Kalendárium rengeteg mindent feljegyzett erről a napról is, hiszen ez a mai nap Loyolai Szent Ignác emléknapja, fontos mérföldkő volt a paraszti munkákban és az időjárás megjósolásában is. Ez a nap jelezte a nyári betakarítási munkák, a búza aratás legesleg végét. A néphit szerint, amit eddig nem arattak le, az már a földben maradt vagy elromlott. A régi öregek úgy tartották, hogyha ezen a napon esik az eső, akkor szűk lesz a tarló, vagyis a következő időszakban rossz idő várható, és ez nehezíti majd a szántást és az őszi munkák előkészítését. De ehhez a naphoz kötődik egy különleges növény, az Ignác bab, vagy Szent Ignác babja. A népi orvoslásban, babonákban ennek a Fülöp-szigetekről származó mag koptatott változatának görcsöldő és lázcsillapító hatást tulajdonítottak, és gyakran hordták például amuletként a zsebükben az emberek nagyon-nagyon régen rontás ellen. A mai nap tehát sok szempontból fontos, ha már említettem J.K. Rowling nevét, akkor ez a mai nap lett az ő születésnapja, a Harry Potter születésnapja is, mert nem csak a saját születésnapját ünnepli, hanem az általa teremtett varázsló Harry Potter is július 31-én született a könyvek története szerint. A holdnak pedig titka is van, 1999-ben ezen a napon csapódott be szándékosan a hold felszínébe a NASA Lunar Protector szondája. A kutatók így próbáltak vízpárát kimutatni a felszabaduló porfelhőből. És a legsötétebb júliusi nap is a mai legalábbis pont a említett Petőfi Sándor miatt, mert a magyar irodalomtörténet legszomorúbb napjaként emlegetik, mivel a segesvári csatamezőn ezen a délutánon látták utoljára élve Petőfi Sándort. Hát ennyi érdekesség után folytassuk ezt a meleg nyári napot, most már hiedelemmentesen, igazi slágerekkel, Republik jön, és utazunk egyet a vonat legutolsó kocsiján, ami pedig még belefér a délutánunkba. Hamarosan egy friss újdonsággal folytatjuk, óránként jövünk friss hírekkel, 3 órakor pedig a pénteki hírmagazin jelentkezik, szó lesz a Ledava-patakról, a vízügyi igazgatóság szerint képtelenség egyszerre megfelelni az árvízvédelemnek, az aszály elleni védekezésnek és a természet tökéletes megőrzésének. Erről készült egy beszélgetés, Szabó Szuzi hozza a részleteket.
Aztán nagy hagyománya van vidékünkön a vadfürdőzésnek, vagy annak, hogy hőség idején a környező tavakban, patakokban és a murákban mártózzunk meg, pedig ez már önmagában is szabálysértés, tehát nem a vadak fürdőznek, hanem az úgynevezett vadfürdőzés, és ez veszélyes is, sőt a friss moreszketoplicei termálfürdőben történt baleset arra is felhívja a figyelmet, hogy még a hivatalos fürdőhelyeken is leselkednek ránk veszélyek, ezért erről bővebb beszél erről a témáról Göncz Róbert önkéntes tűzoltó, a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, vele Szabó Márk készítette a beszélgetést, és még egy téma, egyre gyakoribb hőhullámok súlyos kihívást jelentenek az állattartásban. Hogy hogyan kellene enyhíteni, arról meg Jobbágy Klára szól, szintén 3 órakor a terepjáró keretében. Tartsanak velünk, hallgassák a Újravidéki Magyar Rádiót.

Petőfi Sándor nevét említettem, ugye 1849. július 31-én tűnt el végleg. A magyar történelem és irodalom legnagyobb, máig vitatott rejtélye maradt ez a mai napig. Bár a hivatalos álláspont szerint a költő elesett a segesvári csatában, a holttest hiánya miatt számtalan legenda és összeesküvés elmélet született. Az egyik verzió szerint, és ezt ugye lehetett tudni, a történészek és a Magyar Tudományos Akadémia kutatásai alapján Petőfi a vesztes csata délutánján a honvédek fejdveszve menekülések közben vesztette életét, és ő fegyvertelenül harcolt, mert hogy Petőfi Bem tábornok szárny segédjeként egyenruha és fegyver nélkül civil ruhában volt jelen a csatatéren, tehát fehéringben és nadrágban. Délután 5 és 6 óra között látták őt utoljára élve Fehér Egyháza határában, amint gyalogosan menekült a Segesvár felé vezető országúton. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a megvadult cári kozák, dzsidások utolérték és a helyszínen leszúrták. Testét a csata után a többi elesett katonával együtt a fehéregyházi ispánkuti tömegsírba temethették, ezért nem találták meg később, ugye azonosítható formában. De van emellett egy másik vonal, egy szibériai legenda, a Barkuzini rejtély, mert hogy a legnépszerűbb alternatív elmélet szerint Petőfi nem halt meg, hanem Erdélyben és Oroszországban esett fogságba, és hadifogolyként elvileg Szibériába hurcolták. Hogyha ez az elmélet igaz, akkor a legenda szerint a Bajkáltó melletti Barkuzinban élt tovább, megnősült, gyerekei születtek, és ott is temették el. 1989-ben volt egy botrány, egy Morvai Ferenc által finanszírozott expedíció kiásott egy csontvázat Barkuzinban, amiről azt állították, hogy Petőfié. A későbbi komplex antropológiai és DNS vizsgálatok azonban egyértelműen kimutatták, hogy a maradványok egy nőhöz tartoztak. És hogy miért maradhatott titokban az ő sorsa? A legújabb hadtörténeti kutatások kiderítették, hogy a seregben szolgált egy Petőfi Ignác nevű főhadnagy is. Ez magyarázatot ad arra, hogy a káoszban a katonák miért látták Petőfit egy időben a harcmező teljes különböző pontjain. A nemzet nem akarta elfogadni, hogy a szabadság lánglelkű költőjét egy névtelen katona brutálisan megölt, árokparton hagyott teste legyen párhuzamba vonva. Így Jókai Mór például úgy fogalmazott, hogy Petőfit, mint Romuluszt elragadták az istenek. Egy biztos, hogy a téma azóta is foglalkoztatja az irodalmárokat, a történészeket, és nyilván több legenda és verzió tartozik ahhoz, hogy vajon mi történhetett Petőfivel. Mégis a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a segesvári csatában esett el 1849. július 31-én, de a versei itt maradtak nekünk, a remek versei, és pont emiatt Petőfi örök, időről időre pedig elő is veszik nem csak a versmondók, hanem a zenészek is, úgyhogy a Kávészünet zenekar Cutor Zolival elkészítette a borozót. Ezzel folytatjuk.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: A napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy Azaria slágerrel jöttem, ami igazából nem egy fixen új dal, de mégis mostanság éli reneszánszát. A tavalyi albumon, tavaly év végén debütált az Aziverzum című stúdióalbumon. Ez a Koh Samui című dal. A dal hangulata és a szám címe a tájföldi Koh Samui szigetre utal, és a dalszöveg is a stresszmentes utazás, az elvágyódás és a spirituális megnyugvás témáit boncolgatja. A dal elején elhangzó elgondolkodtató monológ után egy nagyon laza nyárias hangulatú hangszerelés következik. Így ugye már érthető, hogy ezt a dalt miért pont most karolták fel ennyire. Az üzenete pedig alapvetően a mentális menekülés, a szabadságkeresés és a materiális dolgok elengedése körül épül. És van egy rejtett üzenet, ami egyébként az album egész koncepciójában megjelenik, hiszen érdekesség, hogy ez az Aziverzum albumon kapott helyet, és hogyha a lemezen szereplő dalok címeiben található nagybetűket összeolvassuk, akkor a közel a vég üzenet olvasható ki, legalábbis a rajongók szerint. Viszont ez a dal most kezdődik, úgyhogy újdonságképpen érkezzen most Azaria és a Koh Samui.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az új magyar kormány konstruktív partnerként kíván együttműködni Szlovéniával, különös tekintettel a gazdasági és energetikai kapcsolatokra. Orbán Anita külügyminiszter ljubljanai látogatásán a két ország közötti szoros együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter meghívásának eleget téve, Ljubljanában a felek stabilnak, erősnek és sokrétűnek nevezték a két ország kapcsolatait. Kiemelték, hogy a két ország kulcsfontosságú partner a nemzetközi szervezetekben és a regionális együttműködésekben is. A miniszter közölte, hogy Magyarország Szlovénia negyedik legnagyobb befektetője, a két ország közös célja a kétoldalú gazdasági együttműködés további javítása. Ennek részeként az energiadiverzifikáció fontosságát is hangsúlyozták. Kaiser fontosnak nevezte a magyarországi szlovén és a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség szerepét, délután pedig Hodoson folytatják a látogatást. Az Európai Bizottság ma 41 millió eurót folyósított Szlovéniának a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból. A pénzügyminisztérium bejelentése szerint ez a lehető legnagyobb kifizetési összeg, mivel Szlovénia teljesítette a hatodik kérelem összes mérföldkövét. A beérkezést követően Szlovénia a rendelkezésre álló források közel 87%-os felhasználását könyveli el. A minisztérium szerint Szlovénia kielégítően teljesítette a hatodik kifizetési kérelem mind a 15 mérföldkövét és célkitűzését, amelyet idén márciusban nyújtott be Brüsszelnek. A kérelem a támogatások 8. részletét tartalmazta. A minisztériumok a kapott forrásokat a még végrehajtás alatt álló projektekhez irányítják, és hozzájárulnak a támogatások 9., valamint a hitelek 4. részlete mérföldköveinek és célkitűzéseinek eléréséhez, jelentették be. Spanyolország katonákat vezényel észak-afrikai exklávéjába, Ceutába, miután tegnap néhány óra alatt migránsok ezrei úsztak át Marokkóból a spanyol területre. A helyi hatóságok a közelmúltban megszaporodott átkelési kísérletek miatt már korábban segítséget kértek Madridtól, tegnap azonban kaotikus jelenetek alakultak ki, mivel a határellenőrzés láthatóan összeomlott. A Reuters és a spanyol belügyminisztérium szerint az elmúlt 24 órában 49 ezren jutottak be Ceutába Marokkó felől. A kormány ugyanakkor elutasította azokat a követeléseket, hogy országos szükségállapotot hirdessen, arra hivatkozva, hogy rendkívüli jogrendet nem lehet migrációs helyzet miatt elrendelni. Az olasz kormány pedig közölte, hogy rendkívüli intézkedéseket fontolgat, többek között azt is, hogy felfüggeszti az olasz-spanyol schengeni határt. Sport. A hétvégén 4 mérkőzést rendeznek az első foci ligában. Holnap a mindig izgalmas muravidéki rangadót rendezik Lendván. 18 órától a NAFTA hazai pályán fogadja a Mura együttesét. Két forduló után a Mura most a 3. helyen áll a tabellán 4 ponttal, míg a NAFTA a 4., a Bravo elleni győzelem által szerzett 3 pontjával. A két csapat tavaly tavasszal csapott össze utoljára, akkor a NAFTA nyerte meg a meccset.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából derült időre kell számítani. A hegyvidéken helyenként megnövekedik a felhőzet, és zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a délkeleti szél, a tenger melléken nyugati irányú lesz a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott jármű miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Cenkova és Cerkvenyák között Maribor felé. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma a Kastelec alagútban, valamint Gáborg előtt a főváros irányában. A Steyr pályán Szlovenske Konyice és Golorebra között Ljubljana felé, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor felé.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Hagyományos aratás és cséplés domonkos fán. Az Anna napi rendezvény keretében Petesházán felavatták a megújult falotthont. Jakab napi búcsú és vásár Dobronakon. Az édeskömény sokszínű világa. Népzenei tábor Völgyi faluban, kézműves tábor domonkos fán. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Ne légy idegen, Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend, ide bent.

Ez volt a Carson Komas Lengere, ők egyébként szintén fellépői voltak a Művészetek Völgyének, és nálunk is néhány percre beköszöntek ezzel az iménti kis dalocskával. Kovászkék jönnek a folytatásban, de előtte nézzük, hogy mi minden várja önöket most a hétvégén, illetve a következő hetekben. Folytatódik a Bánfi Nights, itt Lendván a Bánfi Központban zenés programokkal készülnek péntek esténként, itt a következő, ma július 31-én világzenét hoz Budapest a musical Trips Trio. Misék már ismertek, többször jártak Lendván, és mesélni fognak majd nekünk is arról, hogy ezúttal milyen repertoárral érkeztek ide Lendvára, mivel örvendeztetik meg a lendvai közönséget, és természetesen a terveikről is beszélnek, mert hogy tervek szerint itt lesznek 5 és 6 óra között a stúdióban, és reméljük, hogy a délutáni autópályás forgalom lehetővé teszi, hogy időben megérkeznek Lendvára, és ha igen, akkor itt lesznek velünk a stúdióban, és hoznak egy kis jó kis musical trip-es hangulatot, hangulódva az esti koncertre. 8:30-kor kezdődik ezúttal is, és szabadtéri a rendezvény. Boris Perec ünnepe lesz augusztus 1-én szombaton a Dobronaki Művelődési Házban és háznál. Délután 4-től bor és perec kóstolóval, 17 órától borászati játékokkal, és esti fellépő a Halikánum lesz, mindenkit sok szeretettel várnak a Dobronaki rendezvényre is. De nem csak ez lesz a hétvégén, hanem első alkalommal szervezik meg a lovászi gép találkozót. Egy nap, ahol a traktoroké a főszerep, lesznek versenyek, gépbemutatók, családi programok, rengeteg élménnyel várnak minden korosztályt. Kapunyítás reggel 7-kor, az ünnepélyes megnyitó 9 órakor lesz, és 9:30-kor kezdődnek majd a versenyek, gyorsulással, szlalommal, erőhúzással, de még traktor szépségversenyt is tartanak. Ezen kívül minden korosztály számára egésznapos kikapcsolódási program lesz, tűzoltóhapparti gyerekeknek, emellett rengeteg program, célbadobás, selfie pont, kézműves foglalkozások, egésznapos program lehetőség holnap Lovásziban az első lovászi gép találkozón.

Az Alika Moreszketoplicei nyári fesztivál is, ami azt jelenti, hogy minden héten csütörtök, péntek, szombat, vasárnap várják a látogatókat, minden nap kirakodóvásárral, kézműves foglalkozásokkal, jó hangulattal, és a gasztronómia is főszerepet kap. Csütörtökön, szombaton pedig általában koncertek vannak, így holnap is, augusztus 1-én a Klapa Adria érkezik Moreszketoplicére. Dalmát estet varázsolnak a nagy érdemű közönségnek, ugye a tengermellék zenéjét hozzák el, egészen pontosan a Klapa Adria Sibenik térségében dolgozik, és hozza a Sibenik térségi nagyon jó kis dalmát, zenéket tehát holnap, és természetesen, akik kedvelik a jó zenét, azok ne hagyják ki ezt a programot, hiszen ingyenesen látogatható, a nagy színpadon lehet őket majd látni. Jövő héten, csütörtökön a Blue Planet lép majd fel nyári dallamokkal, nagyon jó kis dance muzsikákkal, aki pedig a YouTube zenéjét szereti, augusztus 8-án, jövő héten szombaton a YouTube Tribute Band lép majd fel legendás YouTube dalokkal, szintén Moreszketoplicén, és ahogy említettem, a programok ingyenesen látogathatók, érdemes akár egy fürdőzéssel is összekötni. Aztán szintén jövő héten 22. községi ünnepet tart Sálopci község önkormányzata a központi rendezvényre. Jövő héten, augusztus 8-án kerül sor, 16 órai kezdettel a Sálopci üzleti zónában rendezik meg. A köszöntők mellett kulturális programokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. És jövő héten lesz a 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama Lendván. 11 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, a versenyzők és a huszárok felvonulásával, pont délben pedig az előfutamok indulnak. Délután folyamatos program lehetőségek, musicalek, operettek, lóhátról, hiszen érkezik a Nemzeti Lovas Színház Pintér Tibor vezetésével, lesz csíkos bemutató, jön Hamza Veronika, aki Hamza Viktória, aki a lovak nyelvén ért, 3:30-tól lehet látni majd az ő produkcióját, a Koprive Tambura zenekar, lesz díjlovas bemutató, a Puszta Ötös is itt lesz, és 18 órakor tervezik a döntő futamot, majd a díjkiosztót. Utána 7:30-tól nemzetébresztő gála koncert, a Lovas Rock Musical Széchenyi produkció hozza el a legújabb darabját ide Lendvára, és mindezek után ezen is mulatság indul a Duo Savana együttessel. Ez a 10. Muravidéki Vágta részletes programja jövő hét, augusztus 8. Mindenkit szeretettel várnak erre a jó kis program lehetőségre, a belépés természetesen ingyenes.

Szent Gotthárdon is zajlanak a Szent Gotthárdi történelmi napok, a rendezvény teljesen ingyenes, és ma a Szent Gotthárdi Várkertben este 9 órától a Nox ad koncertet. Mindenkit szeretettel várnak, ez tehát ma este Szent Gotthárdon, a város központjában egy fantasztikus koncert a Noxszal és Péter Szabó Szilviával. De emellett jövő héten kitárul a Szeres Világ is, hiszen őrségi értéknapot tartanak augusztus 8-án szombaton délután 1 órától. Nagyon jó gyermek és felnőtt programokkal lesz őrségi gyerekjárat, parasztolimpia, lehet trabantozni az őrségben, aztán interaktív gyerekműsorokon részt venni. Jönnek a kézművesek, lesz élő világzene, tánccal, őrségi dalokkal, táncházzal. Természetesen, hogyha őrség, akkor nem maradhatnak el a helyi ízek, az őrség fantasztikus ízei. Emellett kiállítások, különböző hagyományok elevenednek meg, értékasztalokat nyitnak, hiszen az őrség 17 településének értékei, hagyományai adódnak össze ezen a délutánon. Érdemes elmenni, megnézni, hogy hogyan fog össze 17 település egy nagyon fantasztikus közös ügy érdekében, hiszen Szatta a központ, ott lesz az értéknap, az őrségi értéknap, de ahogy ők mondják, az őrség nem bemutatkozik, hanem életre kell ezen a délutánon. Megkóstolhatják az őrség fagyiját, az őrség sütijét, aztán megnézhetik az őrségi életlugast, és idén először készült egy dal is, az őrség dala, ami itt kerül majd bemutatásra. Szóval egy nagyon színes, érdekes program jövő héten, augusztus 8-án az őrség kapujában, Szatta településen. Idén őrségi értéknap, mindenkit várnak nagy-nagy szeretettel. És szintén augusztusban lesz egy program, de már most lehet akár gondolkodni rajta, készülni. Söjtöri veterán találkozó Zala megyében, és veteránok figyelmét hívják fel, hogyha van 30 évesnél idősebb ekéd, boronát, traktorod, biciklid, motorod, autód, teherautód, akkor el lehet vinni Söjtörre a közösségi nap keretében tartandó veterán találkozóra, és meg lehet mutatni mindenkinek ezeket a régi járgányokat. Délután 2 órakor kezdődik a program Deák Ferenc szülőházának megtekintésével, hiszen ahhoz a Bölcse Söjtörön született. Tartanak egy rövid túrát, és ott meg lehet nézni ezeket az oldtimereket. Lesz ezen kívül népdarkörök fellépése, különböző tánccsoportok lesznek, és az esti koncertet itt Söjtörön, ami szintén ingyenes, a retro zenék után 7:30-tól a Kozmix érkezik, és másfél órás egész nagy koncertet adnak. A Kozmix után pacsirták, és 22 órától hajnalig tartó buli kezdődik. Tehát Söjtöri veterán találkozó augusztus 15-én természetesen Söjtör településen.

Hans Viga Gábor után mindjárt a Kelemen kabátban érkezik, csak előtte nézzük, hogy miért érdemes elmenni a rövid filmek Bográcsára. Ezúttal is ingyenes belépést biztosítanak, és ugye ez már egyfajta előkészület az idei Bogrács Fesztiválra. Ezúttal is két napon át várják az érdeklődőket, mégpedig szombaton és vasárnap, és fantasztikus filmeket lehet nézni. Egyébként a helyszín a Lendvai Vár, és augusztus 15-én, 16-án zajlanak ezek a vetítések. Rövid filmekről van szó, tehát maximum 30 percesek, de van, ami sokkal rövidebb. Szombaton láthatunk spanyol, magyar, szlovén filmeket, vasárnap is nagyon sok minden szerepel. Horvát alkotások, francia, szerb, szlovén filmek vetítésére kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak, tehát augusztus 15-16 a rövid filmek Bográcsa elnevezésű ingyenes fesztiválra, ahol remek rövid filmeket lehet megnézni, a helyszín pedig a Lendvai Vár. És akkor maradjunk Lendvánál, mert hogy augusztus 9-én, jövő héten vasárnap, 18 óra 30 perckor a Kukuc Bábszínház érkezik Lendvára, és ezúttal is egy fantasztikus darabot hoznak, hiszen a nyári bábkikötő, a Nemzetközi Bábfesztivál várja a látogatóit vasárnap este 6:30-kor. Fonziról lesz szó, az ő történetét meséli el ez a bábjáték. Egy tanulságos előadás, aminek azért van nagyon sok mondani valója, hiszen a tanulságos előadás közösen fedezteti fel velünk, hogy a bátorság nem azt jelenti, hogy semmitől sem félünk, hanem azt, hogy képesek vagyunk legyőzni a félelmeinket. Az előadás lendületes zenével és a közönség aktív részvételével várja a nézőket. Merész cirkuszi kaland, szívmeleng történet, amely emlékeket idéz fel, megmozgatja a képzeletet, és alaposan megdolgoztatja a nevető izmokat is. 40 perces ez a kis báb előadás, a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán láthatja a közönség augusztus 9-én vasárnap este 6:30-tól. És akkor még egy kis előzetes, mert hogy hamarosan megnyitja kapuit Hétrétország. Augusztus 10-én hétfőn már Becsei H. Miklós és Balla Gergely Mondjad Attikám című darabját nézhetik meg Őri Szent Péteren a Pajta Színházban. József Attiláról lesz szó. Mit jelent ma nekünk József Attila? Megismerhetik a verseit, fel lehet idézni egy-egy emlékezetes sort, és Becsei H. Miklós József Attila szövegein életútján keresztül végigvezeti a közönséget egy nagyon különleges utazáson, amelyben társa Balla Gergely, a Platon Karatajev frontembere. Márai Sándor így írt József Attiláról: József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte. Hát ebből a mélységből merít majd ez az előadás is, mégpedig augusztus 10-én, hétfőn, este 6:00-kor. És zajlik még ma, holnap és vasárnap a 35. Művészetek Völgye is rengeteg programmal, hiszen gyakorlatilag augusztus 2-ával, a zárónappal több mint 4000 programot tudhat majd maga mögött az idei 35. jubileumi programsorozat a Művészetek Völgye. És ma rengeteg koncert lesz, ahova érdemes ellátogatni. Holnap Orevőár, Airi Mafia, Meringer Marci, a Quimby 35, ez egy jubileumi koncert lesz. Vasárnap pedig, amellett, hogy lesznek koncertek, megtartják a Művészetek Völgye félmaratont, és 9:30-tól startol a futóverseny a Kapolcsi főtérről, 21,5 kilométert kell teljesíteni. Este lesz 4-es street koncert Jude Law, és Hobó is Vigán Petenden természetesen föllép, és ez csak pár a sok-sok program lehetőség közül. Érdemes ott is keresgélni, hogyha esetleg a Balaton környékén járnak, akkor ez egy nagyon jó kis esti kiegészítő program tud lenni. Mint ahogy az is, hogyha valaki este már napnyugta után elindul egy jót sétálni, akár a kellemes nyárestében, és csak élvezi a hamarosan ránk köszöntő hétvégét. Egy dolgos egész hét után szerintem mindenki ezt várja a legjobban, hogy letudjuk ezt az 5 napot, és akkor jön a péntek délután, egy szombattal, egy vasárnappal,
tervezzék meg, pihenjenek sokat, és szerezzenek rengeteg élményt. Remélem, hogy tudtunk néhányat ajánlani önöknek. És valóban most már így 3:43 felé közeledve mondhatom azt, hogy lassan már csatlakozunk a hétvégéhez, úgyhogy érdemes velünk tartani a Muravidéki Magyar Rádióval, Györkös Golán a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Stündét hallják. Kelemen kabátban érkezik, de lesz halott pénz, huanéz, aztán előre tolt helyőrség, egyenesen az őrségből, és hamarosan 15 órakor jelentkezik a pénteki hírmagazin, három témával. Maradjanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat! A pénteki hírmagazin jelentkezik ezúttal három témával. Lakossági panaszok és természetvédelmi aggályok kísérik a Ledava patakon zajló medertisztítási munkálatokat. A Szlovén Vízügyi Igazgatóság muraszombati kirendeltsége által végzett karbantartás során szinte a teljes partmenti vegetációt eltávolították Lendva és Hármas Malom között. A civilek és a természetszeretők szerint a durva beavatkozás sérti a természetvédelmi és a halászati törvényeket. Szabó Szuzi annak járt utána, hogy miért voltak szükségesek a medertisztítási munkálatok, és hogy hogyan látják a helyzetet a természetvédők.
1: A munkálatok a 2023-as árvizeket követő helyreállítási program keretében zajlanak. A Ledava mentén már hosszabb ideje azt tapasztaljuk, hogy a folyómeder keresztmetszete a Mura erdőtől egészen Lendván át a radamosi száraz árvízvédelmi tározóig az eliszaposodás miatt már nem olyan hatékony, mint egykor. Ezért döntöttünk úgy, hogy visszaállítjuk a meder eredeti áteresztő képességét. Méghozzá az 1980-as évek elején végrehajtott folyószabályozás szerinti állapotnak megfelelően. A kitermelt anyagot egyúttal a benicai árvízvédelmi töltések megerősítésére használjuk fel, amelyeknek a magasítását, stabilizálását és szigetelését az idei évben folytatjuk, és egy szervizutat is kialakítunk.
2: Nyilatkozta rádiónknak Anton Kustec, a Szlovén Vízügyi Igazgatóság Muramenti régióért felelős osztályvezetője. Majd arra is rákérdeztünk, hogy mire a legnagyobb szárazság és hőség közepén végezték el a partmenti növényzet teljes eltávolítását.
3: Mi smo delali za nas v najbolj ugodnem času, terminsko. V tem času je za nas najbolj ugodnejše še delo, mislim pa da v tem, ko smo izvali.
1: Mi a számunkra ütemezés szempontjából legkedvezőbb időszakban dolgoztunk. Ebben az időszakban a legoptimálisabb nekünk a munkavégzés. Úgy gondolom, hogy a munkálatok kivitelezésével nem rontottunk a helyzeten, és nem mi okoztuk a víz túlmelegedését, hiszen a víz már ezt megelőzően is túlmeleg volt, mivel a vízfolyás a Lendvai tótól kezdve eleve ilyen állapotban van. Mi rendszeresen karbantartjuk a ledavát, vagyis eltávolítjuk a fásszárú növényzetet. Így ezek a vádak részben alaptalanok, illetve nem állják meg a helyüket. Az való igaz, hogy a partfal most csupasz, de ezt a rézsűt be fogjuk füvesíteni, és újra a régi állapotába kerül. Ugyan ezeket a munkálatokat végeztük el tavaly előtt a Mura erdőtől egészen a szennyvíztisztító telepig. Mára a meder visszanyerte állapotát, csupán áteresztő képessége nőtt meg. Akkor mégis mikor kellene elvégeznünk ezeket a munkákat? Talán télen, amikor újra jönnek a magas vízállások, vagy mikor?
3: Verjetno v istem, oziroma samo je povečani pritočni profil. Ne vem, kdaj mu potem lahko mi izvajamo dela, bomo to izvajali po zimi, kot je spet visoke vode ali kaj. Mi smo v bistvu smo zelo v težkem položaju. Z ene strani želimo imeti varstvo pred škodljivim delovanjem voda, se pravi pred.
1: Tulajdonképpen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Egyfelől biztosítanunk kell a vizek kártételei, vagyis az árvizek elleni védelmet. Miközben az aszály elleni védekezést is meg kell oldanunk. Másfelől viszont az emberek, a lakosság azt várják el tőlünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben őrizzük meg a vízfolyás természetes állapotát. Az is igaz, hogy ezen a szakaszon védett fajok találhatók, amelyeket a természetvédelmi törvény értelmében óvnunk kell. Ugyanakkor nekünk valahogy be kell jutnunk a mederbe, hogy eltávolítsuk azokat a hordalékokat, amelyek már 30-40 éve halmozódnak ott fel. Emlékeznünk kell arra, mi történt 2023-ban. Vagy ott van a 2014-es év, amikor augusztustól októberig mindössze két hónap leforgása alatt Lendva környékén az összes szántóföld víz alá került. Gyakorlatilag egy valóságos Pannon tenger alakult ki itt.
3: Augusta pa do začetka oktobra vse njivske površine okoli Lendave, ko so bile pod vodo. V bistvu ste imeli tam Panonsko morje.
2: Hogyan reagál a lakosság felháborodására? Miszerint ezek a radikális beavatkozások sértik az édesvízi halászatról szóló törvény 19. cikkelyét, amely tiltja a halak búvóhelyeinek és ivóhelyeinek elpusztítását, valamint a vízügyi törvény azon rendelkezéseit, amelyek a természet és egyensúly megőrzését írják elő.
3: Kaj je bila tu prej, voda ali ribja drstišča? Jaz, če smo jim to uničili, naj povejo, kje smo jim uničili, pa naj dokaže ta skrivališče. Jaz ne vem. Potem, ne vem, naj se potem...
1: Mi volt itt korábban? Víz vagy halívó helyek? Ha tönkretettük őket, akkor mondják meg pontosan hol, és bizonyítsák be ezeknek a búvóhelyeknek a létezését. Azok, akik most ezt problémaként kezelik, kérdezzék meg maguktól, hol lesznek a halak és a búvóhelyeik, ha jön az árvíz. Minket bíztak meg az árvízvédelemmel, és kötelességünk elvégezni a rendszeres karbantartást. Ha nekünk nem szabad, akkor mondják meg, ki fogja ezt megcsinálni. Januárban nem dolgozhatunk, márciustól augusztusig szintén nem. Akkor mégis mikor dolgozzunk? Most akkor mi legyen?
3: Januára, pa ott 1. marca, pa 1. augusta, és dajmo potem delali, potem kazaj.
2: Készült-e a munkálatok megkezdése előtt szakértői elemzés, illetve kikérték-e az illetékes természetvédelmi intézmények véleményét?
3: Nismo dobili, je pa to, gledajte, navadno vzdrževalno delo. Ni to investicijska gradnja, pa investicije presoja...
1: Nem kaptunk külön engedélyt, de nézze, ez egy természetes karbantartási munka. Ez nem egy beruházási jellegű építkezés. Környezeti hatásvizsgálat pedig olyankor készül, amikor valamilyen beruházás valósul meg, nem pedig egy sima karbantartás. Számunkra ezek egyszerű karbantartási munkálatok, és a vízügyi törvény értelmében kötelességünk fenntartani a folyómeder áteresztő képességét. Ezt a vízügyi törvény írja elő nekünk a meder áteresztő képességét. Ezt a vízügyi törvény írja elő nekünk a meder megfelelő áteresztő képességét.

0: Ási munkálatokat, a szlovén környezetvédelmi, éghajlatváltozási és energiaügyi minisztérium hagyta jóvá. A medertisztítási munkálatok kapcsán a szlovén természetvédelmi intézet maribori kirendeltségéhez is fordultunk, a válaszukra még várunk.
1: Nagy hagyománya van vidékünkön is a vadfürdőzésnek, vagyis annak, hogy hőség idején a környező tavakban, patakokban és a murában mártózzunk meg. Pedig ez már önmagában is szabálysértés, ráadásul veszélyes is. Sőt, a friss moreszketoklicei termálfürdőben történt baleset arra is felhívja a figyelmet, hogy még a hivatalos fürdőhelyeken is leselkednek ránk veszélyek. Ezért bővebben is beszél a témáról Göncz Róbert önkéntes tűzoltó, a Gyert Jánosi önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka Szabó Márk mikrofonja előtt.
2: Amikor ilyen meleggé válik a közeg, még mindig ugye a nyár közepén vagyunk, sok a szabadságolás, akik nem tengerparton hűsölnek, ugye ennek szép hagyománya is van sokszor, az itteni kavicsbányák, vagy akár a folyók partján próbálnak lehűlni, ilyen szempontból a mura is érintett, ott is sokan vadfürdőzéssel töltik el az idejüket. Ugyanakkor vigyázni kell, hisz nagyon nagy a hőség, a vizek pedig hűvösek lehetnek, és egyéb problémák is fölmerülhetnek. Volt már olyasmi vidékünkön is, hogy valaki az életével is fizetett azért, mert nem tartotta be ezeket a szabályokat.
3: Kezdjük akkor a törvény vonatkozásával. A fürdőzést kavicsbányákba, illetve vadvizekbe, vegyük ezt a patakokat, folyókat, törvény tiltja. Ezeket a vizeket előszeretette használják, kivált ilyen hőségi hullámokban, arra, hogy kicsit fölfrissüljenek az emberek. Sokan ezt figyelmen kívül hagyják, ezt az előbb felsorolt tilalmat, és fürdőznek murába, ahogy elhangzott, kavicsbányákba. Ennek a veszélye ott áll fönt, hogy a vízhőmérséklet változása ilyen 60-70 cm-nyire a vízfelszíntől gyorsan változik. Megtörténhet az, hogy a fönti nagyon jó 25-26 fokos vízből 70 cm-en már csak kb. 18-20 fokról beszélhetünk, és egy felhevült test, aki érintkezik, egy 28-30 fokos felhevült test, emberi hőmérséklet 35, de hát még azon kívül napsütés, stb. Hatására nagyon felhevült, egy ilyen hideg közeggel találkozik, főleg ha ez egy úgymond csobbanás, azonnali csobbanás a hűs vízbe, ennek a következménye sajnos tragikusan is végződhet. Erre figyelni kell, illetve ha lehet, akkor otthon zuhanyozzunk, és járjunk el fürdőbe, igaz, hogy egy kis pénzbe azért telik, de a saját biztonságunkat tartsuk figyelembe. Életet visszaadni sajnos nem lehet.
2: Hagyománya van, és ugye sok régi történet van ilyen fürdőzésekről itt a környező bányatavakban és a muránál, pedig hát illegális ezek szerint, tehát bűncselekményt is elkövetünk ezzel, és ráadásul itt nincs egy mentőszolgálat, nincs senki elvileg, aki ezt figyelje, itt mindenki magára van hagyva, még a törvénnyel is meggyűlhet a bajunk.
3: Nem bűncselekmény, szabálysértést követel az, aki fürdőzik ilyen vadvizeken, már mondjuk így idézőjelbe. Ennek pénzbeli bírság az eredménye, és a tevékenység azonnali befejezése. Visszatérve ahhoz, hogy ez kellemetlen idézőjelben a fürdőzőre is, megviseli a pénztárcát is, mert a bírságok nem kicsik, meg az egészségükre kellene, hogy elsődlegesen figyeljenek. Azt meg tudni kell, hogy a folyóvíz, mint egy mura, annak is még vannak a saját veszélyei, itt még kihagytuk a zörvényeket, a különböző természeti csapdákat, az elmerült fa, nem csak gajakat, hanem egész fáknak a jelenlétét, ami persze egy bizonyos sodrás erővel párosulva olyan beszorítást okozhat, amiből a zúszó vagy egy fürdőző nem tud onnan kiszabadulni. Sajnos ez is járt már következményekkel. Ilyen esetekről persze tudunk.
2: Egyébként egy a Moravszke-Toplicei terme 3000-ben épp a napokban történt balesetben egy gyermek súlyosan megsérült. A balesetet okozó nőt a rendőrség az eset tisztázása miatt keresi. Ez az eset pedig egyben azt üzeni, hogy minden vízfelület közelében legyünk igen óvatosak.
1: Az egyre gyakoribb hőhullámok súlyos kihívást jelentenek az állattartásban is. Hogy hogyan lehetne enyhíteni, arról Jobbágy Klára szól. Ugyan néhány napra a múlt héten egy hidegfront hatására felfrissült a levegő, de a nyár végéig, mint ahogy most is, még nagyon sok meleg nap vár ránk. Sajnos a klímaváltozás hatására egyre nő a hőhullámok száma, hossza és intenzitása, ami nem kis kihívás elé állítja

0: támogatja az állattartókat. Térségünkben az elmúlt évtizedek során igencsak megcsappant az állatállomány, de ennek ellenére a még megmaradt haszonállatok és természetesen a házi kedvencek számára a kihívás megmaradt. Hogyan élni túl a hőséget? A tartós meleg időszakokban ugyanis nem csak az emberi egészség, hanem állataink egészsége és termelékenysége is veszélybe kerül. A hőség nem csak az emberek számára megterhelő, hanem az állatok szervezetét is komoly próba elé állítja. A teheneknél romlik a tejelés. A baromfiak képesek szó szerint leállítani a tojástermelésüket, s mindegyik állatfajnál megnövekszik az elhullás. Ahogy az embernél a hőstressz tünetei közé tartozik a bágyadság, étvágytalanság, úgy az állatoknál is megfigyelhető ez. Továbbá csökken a súlygyarapodásuk, és szélsőséges esetben a hőség leghamarabb a baromfi féléknél okoz tömeges elhullást. A nagy melegben kiemelten érintettek a nagy testű állatfajok, mint a tehenek, sertések, birkák, de a kisebb testűek esetében is jelentős veszteségek léphetnek fel. Hogy ez ne történjen meg, fontos, hogy óvjuk állatainkat. A legfontosabb az árnyékolás, és természetesen a friss ivóvíz pótlása és a jó minőségű takarmány biztosítása. A nagy hőségben állatainkra komoly veszélyt jelenthet az úgynevezett vízromlás, mert a meleg vízben nagyon gyorsan elszaporodnak a baktériumok, algák és a különféle olyan kórokozók, amelyek megbetegedést okozhatnak. A tartós hőség és a magas vízhőmérséklet elsősorban a kékalgák elszaporodásának kedvez, ezek pedig olyan méreganyagokat termelnek, amelyek károsíthatják az állatok máját és idegrendszerét. Az úgynevezett vízvirágzás pedig bőrirritációt és lenyelve szintén súlyos mérgezést okozhat az embernek és az állatnak egyaránt, tehát jól gondoljuk meg, hogy hol és miből iszunk, itatunk. Szennyezett itatókban a kóli baktériumok és a szalmonella fertőzés is gyorsan kialakulhat. Naponta ezért is kell többször cserélni az itatók tartalmát. A vízzel teli edényeket árnyékos helyen kell tartani, és minden utántöltés előtt jó, ha tisztára mossuk őket. Ebben a hőségben ugyanis a meleg állóvíz nagyon gyorsan megromlik, hasmenést és fertőzést okozhat mind a haszonállatoknál, mind a házi kedvenceknél. Jó kialakítású ólakban, istállókban nyári időben sem jelent gondot a nagy meleg, mert megvannak a szellőztetés lehetőségei. De régi típusúakban sokszor bizony úgy megszorul a levegő, hogy mi magunk is alig kapunk azt benne. Ezekben egy ventilátor használata jó szolgálatot tud tenni. Míg a nagy melegben az állatok folyadék igénye extrém módon megnő, addig takarmányból kevesebbet fogyasztanak. Amire szintén figyelni kell, hogy ilyen időjárás esetén az állatoknak adott takarmány minősége is romlik. Erre például a sertések esetében nagyon oda kell figyelni. A megfigyelések szerint az állatok komfortzónáját meghaladó 1 fokos hőmérséklet emelkedés esetén az állatok 3-5%-kal kevesebb táplálékot képesek csak fogyasztani, ami nem csak termelékenységüket, de termékenységüket is csökkenti. A napokban a hőség újra visszatért, így állattartóink feje ismét főhet a csökkent tej, hús és tojás termelés miatt.
1: A pénteki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Örökségünk, csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

Hát Afrika egy hatalmas kontinens, abban egyet érthetünk. Így aztán az időjárása is, mint hogy a pontos ideje is nagyon különböző, ugye a különféle régiókban, de hát azért tudjuk, hogy ott is tud meleg lenni, de nálunk sem alacsony a hőmérséklet, hiszen 36-37 fokot mutatnak most a hőmérők itt Lendván és környékén, és hogyha rápillantunk bizony az országos helyzetképre, akkor gyakorlatilag a zavartalan napsütés jellemző, sehol egy felhő az égen. A hőmérséklet jelen pillanatban 30 és 38-9 fok között alakul. A legmelegebb Novagorica térsége, még lenne a tenger melléken sincs annyira meleg, Novagoricán 38-39 fokot mutatnak a hőmérők, Portorosban pedig nem sokkal ezelőtt 35-36 fokot mértek, csak úgy, mint itt Lendván, Muraszombatban 35 fok van, szóval rekkenő hőséget hozott ez a péntek, és ez még nem a csúcs, hiszen a következő napokban tovább emelkedik majd a hőmérséklet, így akár 40-41 fok is lehet majd a jövő hét elején. Egyelőre úgy kell számolnunk, hogy nagyjából még egy hét, tehát 7 teljes nap, amíg ilyen meleget kapunk, és ha már most nehezen viseljük, akkor bizony számítani kell arra, hogy a szervezetünk egyre nehezebben fogja ezt majd tolerálni, úgyhogy ha eddig kevés folyadékot ittak, akkor most tessék kézbe venni egy pohár vizet, egy jó nagy pohár csapvizet meginni, és nem megvárni, amíg szomjasak lesznek, hanem folyamatosan pótolni a folyadékot. Ugye ilyenkor ebben a melegben a fokozott terhelés, izzadás miatt több folyadékot veszítünk, így a 3-3,5 liternyi folyadék a javallott mennyiség. Úgyhogy melegre számíthatunk, mondhatnám azt, hogy afrikai melegre, a következő egy hétben marad a 35-40 fok körüli érték. És előttünk álló hétvégén is ilyen hőmérsékletekre lehet számítani, úgyhogy szabadtéri programot terveztek, akkor próbáljanak olyan helyet keresni, ahol némi árnyékot és felüdülést is fognak találni. Mi itt vagyunk erre, sok-sok hűsítő jó zenével készültünk, így jön Ed Sheeran, Ruzsa Magdi, itt lesz az erdélyi 4-es Street zenekarjon Post Malone, 3:44-kor pedig meghallgathatják majd a hét zene számát, tartsanak velünk!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az elmúlt hetekben több miniszter is hiányról számolt be a minisztériumában. A legnagyobb hiányt Tadej Oszterc egészségügyi miniszter jelentette, mivel az egészségügyi minisztérium állítólag 200 millió eurós hiányt mutat a kötelezettség vállalásaihoz képest. Matej Aribics demográfiai, családügyi és szociális miniszter tegnap 180 millió eurós hiányról számolt be. Az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium várhatóan az év végére körülbelül 133 millió euró hiányt vár, amelyből a legnagyobb összeg 111,6 millió euró az általános és középiskolák területén jelentkezik. Janez Ziegler király mezőgazdasági miniszter és Ignácia Fridl kulturális miniszter is hiányról számolt be. Mindkét minisztérium állítólag körülbelül 9 millió euróval kevesebbet használhat fel. Az új miniszterek elődeikre mutogattak, akiket állítólag felelőssé tesznek a rossz pénzügyi helyzetért. A statisztikai hivatal adatai szerint az éves infláció júliusban 2,9%-ra csökkent Szlovéniában, miután júniusban elérte a 3,6%-ot, ami főként a lakhatás, víz, villany, gáz és egyéb üzemanyagok árának emelkedése okozott. Júniushoz képest az árak 0,1%-kal voltak alacsonyabbak, főként a ruházati cikkek és lábbelik a szezonális akciók miatt. A lakhatás, víz, villany, gáz és egyéb üzemanyagok 7,3%-kal magasabb árai 1%-ponttal járultak hozzá az éves inflációhoz. Eközben a statisztikusok havi bontásban deflációt jelentettek, főként a ruházati cikkek és lábbelik alacsonyabb árai miatt. A ruházati cikkek ára 10%-kal esett vissza a szezonális akciók következtében, ami 0,5%-ponttal járult hozzá a deflációhoz, míg a lábbelik ára 7,5%-kal csökkent. Magyar Péter magyar miniszterelnök azt követően, hogy Szász Halombattán Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával tartott sajtótájékoztatót a rendkívüli energiahelyzetről, közösségi oldalán azt írta, hogy energiatakarékossági okokból a Tisza frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől, mondta a kormányfő. A tervek szerint napirendre került volna az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A magyar kormány ma azt is bejelentette, hogy a hőséghelyzetre tekintettel önkéntes korlátozásra kérik fel a nagy áram- és vízfogyasztókat. Sport. A Nemzetek Ligája záró tornán az elődöntőbe jutott a szlovén férfi röplabda csapat. Holnap délelőtt 9 órakor a címvédő Lengyelország lesz Fabio Soli védenceinek ellenfele a legjobb 4 csapat között. 2021 óta Szlovénia 5-ször jutott a záró tornára, idén 4. alkalommal kerültek a legjobb 4 közé. Holnap 13 óra 30-kor Japán és az USA mérkőzik a döntőbe jutásért. A harmadik helyért és a finálét pedig vasárnap rendezik.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából derült időre kell számítani. A hegyvidéken helyenként megnövekedik a felhőzet, és zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a délkeleti szél, a tenger melléken nyugati irányú lesz a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma a Kastelec alagútban mindkét irányban. A Steyr autópályán pedig Szlovenske Konyice és Golorebro között Ljubljana felé, valamint Zima és Pletovárje között Maribor irányában.
0: tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Hoppá!
3: Szevasztok, hey!

A Mazamatai X-e zenélt, és jön még a Hősök, Szabész Monsterrel is egy közös dallal, aztán pedig indul a Csodálatos Világunk, egy korábbi adást ismétlünk, ezúttal megyünk Pincétől Piránig, a műsor szerkesztője Szabó Márk.

0: csodálatos világunk.
1: Pincétől Pirálig.
2: Szlovénia természeti, épített és művészeti értékei, történelme, valamint a magyar szálak.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron, ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma Pincétől Pirálig, és benne Novo Mesto és környéke. Dolenská az a táj, ahova Kósa Ferenccel érkezünk. Itt újra nagy erdőket és egész magas hegyeket találunk, habár ez szinte egész Szlovéniára jellemző. A térség központja Novo Mesto. Ugyan nem rendelkezik túl sok látnivalóval, de mégis szép történelemmel bír. A környéke pedig, amely a Pannonia egység része, bővelkedik termálvízben, építészeti emlékekben, természeti kincsekben.

0: Zágrábtól, Kárlováctól, a horvát határtól nem messze fekszik mai úti célunk, a Körká folyócska medencéjében.
1: Donetszkáról, ahogy szlovénul nevezzük, hát ez egy nagy tájegység délkelet Szlovéniában, a Ljubljanai medencétől a szlovén-horvát határig húzódik, a keleten a Szávó folyó határolja, nyugaton a Blokke-hegység, délén pedig a Kolpa folyó. Donetszká a történelmi krajna, az a szlovén-ukrajnszká egyik nagy tájegysége, rajta kívül még két tájegységből tevődik össze krajna, ez pedig a Gorenjszká, amely Szlovénia észak-nyugati részén található, és a Notranjszká, amely pedig Postojna környékén fekszik. Dolenjszká gazdasági és kulturális székhelye Novo Mesto, fontosabb települések pedig még Kocseuje, Ribnica, Grosszuple, Körsko, Trebnye, és ezen kívül még meg kell említeni a Bela krajna három nagyobb települését, ezek pedig Csernomel, Metlika és Szemics, mert egyes kutatók szerint Bela krajna és Dolenjszko integrális része. Hát szóval itt még folyik a vita, hogy Bela krajna igen-e vagy nem-e Dolenjszko része, van, aki külön válasza, de ezzel most mi nem fogunk foglalkozni. Meg kell azt is említeni, hogy Dolenjszkon található a legtöbb vár Szlovénia területén. Róluk is fogunk természetesen majd többet beszélni a következő három műsorunkban, amelyben Dolenjszkot tárgyaljuk. A mai műsorunkban pedig Dolenjszká észak-keleti részéről fogunk beszélni, amely nagyjából a Körká folyó környékén terül el, és központja a Novo Mesto.
0: Ezek a tájmeghatározások mindig problémásak, nem lehet ez olyan precíz, hiszen Szlovéniában nincsenek ilyen megyék, vagy egyéb ilyen hivatalos entitások, vagy ugye fölosztás, önkormányzati, közigazgatási fölosztás ilyen szinten, csak ugye a községek, amelyek ugye nem erről szólnak. Nem is fontos ez, hanem az, hogy akkor tehát itt Novo Mestoval szeretnénk ma többet foglalkozni, ami errefele a legnagyobb város, pedig mindössze 23 ezer lakója van.
1: Novo Mesto magyar jelentése új hely, vagy új város, így is lefordíthatnám. A Körka folyó partján található ez a város, a területét már az ősidőktől fogva lakták az emberek, így például a régészek kelta tárgyokra bukkantak itt rá, a város területén is pedig bronz övlemezekre és maszkokra. A mai város 1365-ben lett igazán város, akkor alapította 4. Habsburg Rudolf, és a Rudolfsvert nevét kapta akkor a település, szóval kikötőről is beszélhetnénk, hiszen a városnak kikötője is volt a Körka folyón.
0: Amely egy kicsi folyó, de utána bele ömlik a Szávába, ami viszont már egy igen nagy folyó, és itt van nagyon közel Zágráb városa is már, úgyhogy ilyen szempontból azért látható, hogy Novo Mesto végül is jó helyen van, és akkor be tud kapcsolódni ebbe a vérkeringésbe.
1: A török harcokban része volt a védővárvonalnak, a védőrendszernek fontosságát a határ délebre húzódásával veszítette majd el, erre Kárlovác, vagyis Károlyváros magyarul megalakítása is kihatott, hiszen a török ellenes szervezkedés központja lett Kárlovác 1579-től. Ekkor épült ki a Károlyvárosi erőd, majd a város, amely Habsburg Károly főhercegről kapta nevét. Napjainkban ez a város Horvátország területén található. Lényegben úgy is mondhatnánk, hogy Novo Mestonak majdnem a szomszédvárosa is. Fontosságát az 1900-as évek környékén ilyen fokozatosan valahogy visszaszerezte. Napjainkban pedig azt kell róla tudnunk, hogy a Dolenjszko kulturális, ipari, közigazgatási központja. Több látnivaló is akad a városban, igen szép képet mutat az óváros a Körka folyó partján. Az óváros dombját a Szent Miklós templom uralja. Ez a 15. században épült, gótikus építészeti stílusban. Többször kibővítették a templomot a 16. és a 17. század folyamán. Szent Miklós képét, a város védőszentjének a képét a világhírű Tintoretto festette 1582-ben, és a főoltár felett gyönyörködhetünk ebben a képben.

0: egyértelmű, hogy Novo Mesto egy elég zöld város, hiszen tudjuk, hogy Szlovéniában ugye nagyon magas a zöld felületek aránya, ez itt is így van. Gazdaságilag is igencsak jól áll, hiszen nagyon is híres gyárak vannak itt, ez a Körká gyógyszeripari vállalat természetesen, és persze a Revoz, Renault gyára. Mind a kettejük Szlovénia nagyon komoly gazdasági motorja, és ezek nem Ljubljanában vannak, hanem éppenséggel itt vannak.
1: Visszakanyarodva még kicsit a város sétánkhoz, ugye főtéren is akad néhány érdekes látnivaló. Ilyen például a szecessziós stílusban épült városháza, amelyet egykori polgárházak vesznek körül. És meg kell említeni még itt a közelben található úgynevezett Jákácsházat. Bozsidár Jákács volt a 20. század egyik legismertebb szlovén festője. Ő 1899-ben született Novo Mestoban. Egy híres képzőművész, grafikus volt a II. Világháborúban. Partizánként vett részt. Számos fontos történetet, személyt ábrázolt grafikáiban. A többek között Titót is ő festette le.
0: Bozsidár Jákács az, aki a város leghíresebb személyisége, mondhatjuk talán, hogyha most így a történelmét nézzük. De még van azért rajta kívül több ilyen híresség is, akikről majd még szólunk.
1: Bozsidár Jákács, ahogy említettem, volt a 20. század egyik legismertebb szlovén festője, és a Jákács házban közel 800 művét őriznek, természetesen ezeket meg lehet itt tekinteni. Ezen kívül még meg kell említeni a Dolenszkói helytörténelmi múzeumot is. Itt régészeti, néprajzi, újkori történelmi emlékeket őriznek. Na talán még a fontos Novo Mestoiak közül meg kellene említeni Leon Stukel, kiváló sportolót. Egy évben született, mint Bozsidár Jákács, 1898, Jákács mondtuk 99-ben, ugye? Szóval kortársok voltak. Stukel egy kiváló tornász volt, 5-szörös világbajnok, 3-szoros olimpiai bajnokról van szó. Ő ezeket az érmeket még a II. Világháború előtt szerezte meg, és nagyon érdekes, hogy 101 éves korában is még élt a kitűnő sportoló, és még emlékszem rá, az 1996-os atlantai olimpia egyik díszvendége volt.

0: Novo Mesto mellett is vannak fontos nem személyiségek, hanem helységek. Az egyik ilyen az Otocsec, amelyet ugye ismerünk még itt nálunk is, hiszen országos hírű.
1: 800 lakosú faluról van szó, Gyöngy szeme a Körka folyó egyik szigetén épült várkastély. Itt a folyó már egy lapájon folydogált, szóval nem már a hegyek között. A szigetre mindkét oldalról hídon juthatunk fel. Napjainkban egy kétemeletes kastély található itt. Az írásos források már a 13. század közepén említik először. Különböző főóri családok birtokolták, a 16. század közepén pedig Iván Lenkovics tábornok kezébe került. Ő volt a határőrvidék egyik legfontosabb személye. Hát a határőrvidékről már sokat beszéltünk, ugye azért alapították a Habsburg uralkodók, hogy ez egy ilyen ütköző zóna volt ugye a Habsburg birodalom és a török birodalom között. Lényegében a határőrvidéket paraszt katonák lakták, a békében ők parasztok voltak, viszont katonai időben pedig puskát fogtak és a törökök ellen harcoltak. Napjainkban a várban ötcsillagos szálloda működik, kiváló gasztronómiai kínálattal, és talán azt is fontos tudni, hogy Otocsecen rendezik évente a Rock Otocsec, úgynevezett találkozó, tehát ez koncertről van szó. Napjainkig a rendezvényen körülbelül 1500 zenész lépett már fel 20 országból, a rendezvény pedig több mint 100 ember látogatta meg.
0: Látványos festői hely ez, nem messze ott vannak egyéb várak is egyébként a környéken, amelyek megtekintésre érdemesek, és ugye fürdőhelyek, tehát itt van Smárieské Toplice, például akkor Dolenské Toplice, ez mind a kettő Novo Mesto mellett, és persze Csátezs, az még Brezsice mellett, országos jelentőségű ilyen fürdőhelyek, tehát végül is még mindig ugye ezen a részen a Pannontájon vagyunk, ami Muravidékre is jellemző, ahol még mindig a földből nagyon sokszor föltör egy ilyen jó hatású gyógyvíz, ez amit majd bejebb megyünk a hegyesebb helyekre, ez már ritkában lesz majd azért így, és akkor a következő helységünk az Pleterje.
1: Igen, kiváló történelmi helységről van szó. Pleterjen található Szlovénia egyik legrégibb és legnagyobb kolostora, Karthauzi kolostorról van szó, amely napjainkban is működik. Még 1403-ban alapította második Hermán Cillei gróf. Kolostor építése 1410 körül fejeződött be, 1471-ben sajnos a törökök felégették, többször is kifosztották, sőt a jobbágyokat is kivégezték. Így természetesen a kolostor többször is felújításra szorult, később a jezsuiták kezébe került, végül is megszűnt a kolostor tevékenysége. Tudjuk, hogy második József királyunk, a kalapos király, aki egyben német-római császár is volt, megszüntette a kolostori tevékenységeket, az olyan tevékenységeket, amelyek nem tanítással és gyógyászattal foglalkoztak, úgymondván. Na majd a Karthauzi rend 1899-ben kapta vissza a rendházat, és ekkor Franciaországból érkeztek barátok ide. Hát napjainkban az apátság gótikus templomában egy rövid filmet tekinthetünk meg a barátok életéről, hiszen az apátságba belépni nem engedélyezett. Az említett templomnak kiváló akusztikája van, ezért itt nyári hónapokban egyház zenei koncerteket is tartanak. A kolostor közelében pedig egy szabadtéri múzeumot is megtekinthetünk, itt jellegzetes parasztházakat láthatunk Szentjernej környékéről. Na és meg kell említeni azt is, hogy a pleteriei barátok 6 hektárnyi területen szőlőt és ugyanekkora területen különböző gyümölcsöket is termesztenek. Ezen kívül méhészettel, pálinkafőzéssel is foglalkoznak, és a kiváló borokból, pálinkafajtákból, mézből természetesen az apátsági boltban is lehet vásárolni.

0: érdekes módon nagyon jól illeszkedik az idegenforgalmi kínálatba, és Kosztanyevicen a Körki is ezt teszi egyébként, ami egy nagyon icipici település, és mégis városi ranggal bír. Ez egy kicsit olyan, mint Magyarországon Visegrád, mindig azzal szeretem összehasonlítani az ilyen kis népességszámú, de mégis régiósi városokat.
1: Kosztanyevicen a Körki, úgy nevezik hivatalosan a települést, hiszen létezik egy másik Kosztanyevica is, ugye Nova Gorica környékén. Mindössze 700 lakosú település, amely már 1252-ben megkapta városi rangját, és napjainkban is büszkén viseli. A városka Körka folyó egy szigetére épült. A várost Dolenszka Velencének is nevezik, ezért több ok is felsorolható. Így például az egyik az, hogy gyakoriak itt az árvizek, a másik pedig az, hogy a műemlékekben igen egy gazdag településről van szó, habárcsak mindössze már említettem 700 lakosra van. A település legfontosabb nevezetessége az egykori ciszterci kolostor, amely 1234-ben épült fel. Bernard Spanheim, karintiai fejedelem alapította. A kolostor egészen a 18. század végig működött, ekkor már a mi hírhet, ugye, kalapos királyunk, második József, akit többször is megemlítettünk, aki egyben német-római császár is volt, és a Habsburg tartományok örököse, megszüntette a kolostor tevékenységét, így később a barátok szétszaladtak ugye a kolostorból, majdnem azt mondtam, hogy földönfutók lettek, szóval megszűnt a kolostori tevékenység. Hát a kolostor több épületből tevődik össze, igen látványos a kolostor barokk kapuja, ez a főkapu, amelyen a kolostorba be tudunk jutni. Érdemes megtekinteni az egykori apátsági templomot, amelynek kitűnő akusztikája van, ezen kívül mindenképpen meg kell tekinteni a Bozsidár Jákász féle galériát, már Jákászról beszéltünk ugye Novo Mestobain is, kiváló képzőművészről, grafikusról van szó. A kolostor előtt pedig faszobrokat láthatunk, ez a három szlovéniai forma viva egyike, egyik ilyen szoborpark. Itt fából, a tengerparti Luciában kőből, még Jesenice, amely Gorenzkon található, pedig fémből készültek modern szobrok. A kolostortól nem messze pedig a Gorjánci hegység húzódik, egyik része húzódik itt, a lényegben a szlovén-horvát határ közelében járunk már, a horvátok a hegységet Zsumberáknak nevezik, a legmagasabb pontja pedig az 1178 méter magas Tördinov-vörh.

0: Pincétől Piránig. Szlovénia értékei, történelme és a magyar szálak. Most megismételtük a 2017. június 2-ai epizódot, amelyben Novo Mestóról és környékéről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra Pincétől Piránig és a Láskói vidék. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!
1: MMM

Ez volt a Tűzvarázsló Király Viktorral és Dr. Béressel. Hát, nem csak a tűzvarázsló, hanem a mai nap is éget olyannyira, hogy továbbra is így 5 óra felé közeledve is maradt a 35-36 fok égető rekkenő hőség van odakint, úgyhogy választák a jól hűtött, kellemes, hűvös szobát, nappalit, pihenjenek egy jót, főleg, hogyha munka után vannak, és töltsék velünk a következő órákat is. Most ebben a szűk negyed órában az Ocho Macho érkezik, aztán itt lesz Arthur Rambo, és a Culture Club is zenélni fog. Pontban 17 órakor jövünk az aktuális friss hírekkel, és hogyha szerencsénk van, és megérkezik Lendvár a Musical Trips Trio, akik ma este 20-30-kor lépnek fel Lendván, akkor ide a stúdióba is tiszteletüket teszik, és remélem, hogy mind a hárman itt lesznek, hiszen a Banffy Nights következő programjának ők a fellépői, a koncertlátogatása ingyenes. Ma a Banffy Központ teraszán lesz egy nagyon jó kis koncert. Ők garantálják azt, hogy a legjobb zenéket fogják kapni, hiszen hogyha a Musical Trips trióról van szó, akkor azért ők nagyon sok műfajt ötvöznek az 1960-as évektől egészen napjainkig tartó akusztikus időutazásra viszik el a látogatókat, érdeklődőket. Reméljük, hogy Szandra, Anikó és Misi hamarosan a következő órában itt lesznek a Lendvai stúdióban, és beszélgetünk velük egy nagyon jót, egyrészt a mai fellépésről, magáról, a zenekarról és az idei nyárról is, úgyhogy tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Európai Bizottság jóvá hagyott egy 59 millió eurós szlovén állami támogatási programot az akkumulátoros energiatároló rendszerek előmozdítására. Brüsszel ma bejelentette, hogy az intézkedés hozzájárul a netto nulla kibocsátású gazdaságra való áttéréshez. Szlovénia legalább 370 megawattóra új energiatároló kapacitás telepítését kívánja támogatni az Európai Bizottságnak bejelentett programmal. Célja a megújuló energiaforrások villamos energiarendszerbe való integrációjának megerősítése önálló akkumulátoros energiatároló rendszerek bevezetésével, ami nagyobb stabilitáshoz, megbízhatósághoz és hatékonysághoz vezet, közölte a bizottság. A program keretében nyújtott támogatás közvetlen vissza nem térítendő támogatások formájában lesz elérhető. Szlovénia a támogatási összeget az egyes támogatott projektek beruházási költségei alapján osztja el 2030 vége előtt. Az elhúzódó aszály és a magas hőmérséklet miatt az illetékes minisztérium azt javasolja, hogy a gazdák hozzanak intézkedéseket a mezőgazdasági növények kárainak csökkentése érdekében. Felszólították a termelőket, hogy rendszeresen kövessék az illetékes intézményektől származó információkat, és arra ösztönzik őket, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot a mezőgazdasági tanácsadókkal, akik segíthetnek az intézkedésekben és a termelés kiigazításában. A legsúlyosabban érintett régiók a Muravidék, Podraúje Primorska és Dolenyszka régió, ahol az egyes növények károsodása eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet és egyes helyeken a közelmúltbeli jégesők következményei is. Jelenleg azok számára gyűjtik a kérelmeket, akik idén május 12-e és június 22-e között szenvedtek kárt a termésben a jégeső által. A kérelmek benyújtási határideje hétfőn jár le, közölte a minisztérium. Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt, közölte a Euronews. A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, jelentette ki az illetékes uniós szóvivő. Ma este összeül a magyar kormány védelmi munkacsoportja, jelentette be Pakson Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, amikor teljes kapacitáson működik, Paks fedezi az ország energiaszükségletének harmadát, és még soha nem volt szükség a teljes leállításra. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a leállás nem jelent nukleáris veszélyt, aztán hozzátette, Romániában már volt példa a teljes leállásra, és nem volt gond az újraindítással. A radikális lépésre azért van szükség, mert nagyon alacsony a Duna vízállása. Sport. Három szlovén foci csapat szerepelt tegnap a Konferencia Liga kvalifikációjának második fordulójában. A visszavágó mérkőzéseke nem hoztak továbbjutást a Kopernek, a Bravónak és az Alumininek, így számukra véget ért az európai idény.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából derült időre kell számítani, a hegyvidéken helyenként megnövekedik a felhőzek, és zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a délkeleti szél, a tenger melléken nyugati irányú lesz a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma a Kastelec alagútban mindkét irányban, de akadozik a Steyr autópálya forgalma is Zima és Pletovárje között Maribor felé.
2: MMR. A zene összeköt.

0: Egy kis ízelítő már a mai estéről. Köszöntöm a Újravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Hát péntek délután van, ami egyet jelent most már azzal, hogy nyakunkon van a hétvége, és a lendvai Bánfi központ teraszán reményeink szerint este szépen felgyúlnak majd a fények. És a Bánfi Nights koncert sorozat mai vendége a budapesti Musical Trips trió lesz. Velük együtt hangolódunk a mai nyárestére, és ők itt vannak a stúdióban, aminek én nagyon-nagyon örülök. Kressz Szandra, Juhász Anikó és Horváth Misi. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük szépen a meghívást, üdvözöljük a hallgatókat.
0: Kezdjük szerintem rögtön a sűrűjébe, jó, hogy milyen zenei utazásra számíthat ma este a lendvai közönség?
2: Gyakorlatilag stílusokon és korszakokon keresztül fogunk utazni, úgyhogy ezért elég jól takarja a név a triónak a repertoárját. Eredetileg abból indultunk ki, hogy feldolgozásokat kezdtünk el játszani, és egészen a 60-as évek rockzenéjétől kezdve a modernebb diszkó slágerekig nagyon sok mindent feldolgoztunk, viszont mégis egy egységes hangzása lett a zenekarunknak, köszönhető ez a hangszerelésnek, ugye az akusztikus gitár, a szájharmonika és a női énekhang, illetve hát a hangszereléseknek a stílusbeli hasonlósága azért ad egy egységet. És egyébként sokszor olyan dalokat dolgozunk fel teljesen más stílusban, amit akár egy kicsit lehet, hogy nehéz is felismerni az első pár hangból.
0: Én azt látom, hogy most három különböző, de nagyon karakteres zenész ül itt a stúdióban. Ez a három különböző műfaj hogyan tud ilyen nagyon szépen összefonódni, és hogyan alakultatok ti trióvá?
3: Hát körülbelül 4 évvel ezelőtt alakult meg a zenekar. Ugye 4 éve nyáron kezdtünk el együtt zenélni, már előtte nagyon készültünk rá. Így körülbelül tavasszal kezdtük el összerakni a repertoárt, és mindenki hozta a saját zenei világát. Én inkább az ilyen soul, R&B, pop, kifejezetten a női énekre ültetett popdalokat szeretem, és azokat tanultam főleg. És Misinek a blues iránti szeretete az abszolút benne van, és érezhető a hangszerelésben és a repertoárban, a daloknak a kiválasztásában, illetve Anikónak a klasszikus gitárban szerzett tapasztalatai, az is abszolút érezhető. Tehát, hogy van egy ilyen líraibb vonalunk, van egy bulizósabb, egy country-s, bluesosabb, illetve egy kicsit egy ilyen szólos, popos vonal, és nekem nagyon tetszik, hogy ilyen izgalmas, változatos repertoár tudtunk összeállítani.
0: Hát 4 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet, ahogy említetted, de hogyan csiszolódott össze ez a sajátos stílus egy nagyon komplex egészé, és lehet-e tudni, hogy ki felel egyértelműen mondjuk a hangszerelésért?
1: Hát én átadnám Anikónak a szót, ismételtem, mert a hangszerelést azt ő találja ki, és ő találja ki a megszólalását ennek az egésznek.
2: Igen, hát adódik a hangszerből is, ugye azért a gitár ad egy alapot, és a zenei kíséretet azért elsősorban a gitár szólaltatja meg. De hát természetesen figyelembe szoktam venni azt, hogy Misi a szájharmonikával fog hozzám csatlakozni, és Szandra énekhangját is általában megpróbálom elképzelni, amikor egy hangszerelést csinálok, vagy egy dalt írok. És hát gyakorlatilag az összecsiszolódásunknak az eredménye lett az is, hogy most már saját dalaink is vannak, amik egyelőre még nem jelentek meg, viszont koncerteken már játsszuk őket. De hát remélem, hogy hamarosan eljutunk odáig, hogy kiadásra kerülnek. Ebben én is egy kicsit bűnös vagyok, hogy még nem készültek el, mert hát a felvételeknek a keverését, maszterelését és a hangszerelését is én csinálom, de ebben segítségemre volt Gired Gábor, fantasztikus basszusgitáros és hangmérnök, és vannak még kisebb utómunkálatok a hangfelvételekkel kapcsolatban, de a közönségtől már nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk az új dalokról.
0: Hát gondolom ez segíti a további munkát mindig a közönségnek a visszajelzése, mert ha ők jó visszacsatolást adnak, akkor az mindenképpen élénkíti a munkakedvet is, de egy picit beszéljünk a dologról, ugye azt említettétek, hogy 60-as évektől egészen napjainkig felöleli a munkásságotok az átdolgozott daloknak a repertoárját. Mi dönti el, hogy melyik dalhoz nyúltok hozzá? Hogy melyik lesz az, ami átkerül egy más zenei megszólalásba? Mondjuk, hogyha egy popdalról van szó, hogy éppen mi az aktuális, vagy mi a személyes kedvencetek?
1: Hát nyilván a választáskor figyelembe vesszük mindegyikünk szeretett dalát, de viszont így mondok ilyen vicces sztorit is, hogy ugye én a blues zenei világban mozgok, de egyébként baromira szeretem a popzenét is, vagy bármilyen stílusú zenét, de az lehet latin-amerikai zene, bármi. És ugye visszatérve az elején, hogy mondtad, hogy csiszolódott össze a trió, nyilván az elején nagyon sokat próbáltunk, raktuk össze a dalokat, és próbáltuk azokat a dalokat megtalálni, amik jól szólhatnak ebben a hangszerelésben, szájharmonika, gitár és az énekhang. És rátérek a vicces részére, hogy például volt olyan, hogy az Anikó, mivel hogy mi egy párt alkotunk egyébként, és az Anikó jött át és mondta, hogy hallgassa meg ezt a diszkó zenét, hogy ezt is kéne játszani. És akkor hogy belehallgattam, és mondtam, hogy úristen, hát én ez hogy? Én ilyet nem akarok ilyet. És mondta, hogy hát jó, és akkor visszament, és akkor egy óra múlva jött, és mondta, hogy hallgassam már meg ezt a témát, hogy mennyire tetszik, és akkor mondom, mi ez? Azonnal kezdjük el, azt mondja, ez az a dal, amit előbb mutatott, csak ő már meghangszerelte gitárra, és akkor az egyik, egyébként lehet azt mondani, hogy talán az egyik kedvenc dalom lett. Igaz, mostanában nem nagyon játszuk, de egy David Guetta dalt dolgoztunk fel. Igen, és marha jó szól a gitárral, meg a szájharmonikával. Ez csak tényleg így mondom, hogy ilyen érdekességek történnek a dalválasztáskor, de nyilván mindig úgy játsszuk el, ahogy a mi szájízünk szerint.
2: És egyébként...
0: Igen, pont azon gondolkodtam gyorsan, még ezt azért el fogom felejteni a kérdést, hogy a gitár az úgy el tudom képzelni, hogy lehet beilleszteni egy modern popdalba, de a szájharmonikát. Tehát amikor ott van egy, tényleg mondjuk egy David Guetta, hogy az hogy tud megszólalni egy szájharmonikával?
1: Hát,
0: ez egyébként kemény és nehéz munka, hogy amikor a feldolgozásotokban megszólal, teljesen más lesz a dal, de mégis felismerhető. Hát ez a legnagyobb munka, ugye, hogy felismerhető
1: igen,
0: legyen az
1: igen,
0: eredeti is.
1: Nagyon-nagyon-nagyon nehéz egyébként, vagy nekem nagyon nehéz volt az elején, mert vannak olyan dalok, amiket nehéz meg szájharmonikára ráültetni mondjuk, és kitalálni, és volt is néha ilyen pánik helyzetben voltam, hogy úristen, hát hogy ők gyönyörűen játsszák, ugye gitár, Szandra csodálatosan énekel, és akkor én meg ott teljesen meg voltam ijedve, hogy úristen, erre most mit találja ki, meg minden, és nagyon féltem tőle, és ma meg már az van, hogy tényleg ezek a dalok a kedvencek lettek, mert hogy ki van találva, van téma, mindent kitaláltam rá, tehát hogy én azért szabad kezet kapok ezekbe a dolgokba, hogy kíséretbe is, meg minden én ezt megoldjam meg, és miután ezt sokat gyakoroljuk, meg összeáll az egész, akkor ebből egy teljesen összerakott, szépen meghangszerelt dal lesz, és nyilván utána az ember ezt bejátsza, és tök jó szól az egész, én úgy érzem. Szóval körülbelül.
0: Amikor ti azt érzitek, hogy ami nagyon jól szól, de hát ott az elsődleges szűrő a közönség. Mindig van egyfajta ilyen drukk az emberben, hogy amikor először mutatom meg akár a feldolgozást a közönségnek, és viszem ki kicsit nagyobb közönség elé, hogy az visszafelé hogyan fog működni. Vagy ezt ti pontosan tudjátok, hogy ezzel mi megdolgoztunk, megküzdöttünk, ez jó, és ez ott a koncerten is fog működni.
2: Hát én megmondom őszintén, hogy ebben egy kicsit így önző vagyok, és ha nekem tetszik, akkor ezt azért megpróbálom megvalósítani, és igazán csak reménykedek benne, hogy majd a közönségnek is tetszeni fog, de eddig még szerencsénk volt.
3: De szerintem ez olyan dolog, hogy ha mi szeretjük játszani, akkor ez az energia is átmegy a közönség felé, és akkor az nekik nagyon tetszik, hogy ha valamit jó kedvel és szívvel lélekkel játszunk el, és valamikor nem is ismerik fel feltétlenül az eredeti előadót, de mégis valahogy így átmegy a zenei világunk számukra, és akkor az nekünk is egy ilyen nagyon jó visszacsatolás.
0: David Tibettet említettétek, kihez nyúltatok még, kinek a dalához nyúltatok még hozzá? Hát 60-as évektől indulunk napjainkig, aztán hatalmas lehetőség van a merítésre, tehát stílusokban is, meg előadókban is.
2: Játszunk Britney Spears-t is, lassú blues stílusban, és itt azért meg szeretném említeni a Postmodern Jukeboxot, biztosan sokan ismerik. Ugye ők fantasztikus amerikai zenészek különböző formációkban, akik nagyon ismert dalokat különböző, elsősorban jazz stílusokra hangszerelnek át, és volt már, hogy ők is megihlettek ebből a szempontból, és egyébként nagyon érdekes zenészként hallgatni őket, hogy egy-egy dalt ők hogy oldanak meg egy teljesen más stílusban, szóval ezért ez is egy inspiráció.
0: Hát a lányokat értem, ők nagyon a mai zenéből válogatnak, és a modernből, de te, Misi, inkább 60-as, 70-es évek klasszikusai?
1: Megmondom őszintén, hogy én ebben a kis trióban egy eléggé ráhagyatkozok a lányokra.
0: Túlerőben vannak.
1: Nem tudom, jó ízléssel nyúlunk bele a dolgokba, és egyébként meg, ha bármit választanak, az nekem egy kihívás. Én mindig szeretem azt, hogyha valamivel foglalkozni kell, tehát az legyen egy dal, hogy ne a megszokott blues standardeket játszunk, amiket mondjuk 35 éve gyakorlok. Nekem, mondom, mindig egy kihívás, én nagyon-nagyon szeretek gyakorolni és új dolgokkal foglalkozni, és tényleg az van, hogy én így nem nagyon szoktam, tehát nem erőszakoskodom, hogy én ezt szeretném játszani, vagy azt, mert annyira jó dalokkal állnak elő, hogy én örömmel is szívesen játszom ezeket a dalokat, szóval úgy annyira nem szoktam én így ebbe beleszólni.
0: Nem először vagytok lendvám, tehát gondolom jók a benyomások erről a kis városról, igen, meg az itteni közönségről, meg a helyszínről is, mert ez egy nagyon igen, fantasztikus kis, olyan kis helyszín, ahol talán a zene még inkább olyan nagyon közel kerülhet a közönséghez. Kell-e változtatni, hogyha már sokadjára vagy másodjára jöttök, hogy más legyen a repertoár, hogyha ugyanazok jönnek, akkor mást is halljanak tőletek, és akkor hallom, hogy más is lesz? Mint amikor, azt hiszem, 2 évvel ezelőtt voltatok, vagy?
1: Igen. Hát azóta...
2: Igen, szerintem organikusan is változik a műsorunk, mert van, hogy új dalokat is beemelünk, vagy régebbiek valamiért kikopnak, de ugye most a saját dalok azért
1: megjelennek
2: a műsorunkban is, és ez azért egészen így megváltoztatja koncertjeinket.
3: Amelyeket egytől egyig Anikó írt egyébként.
0: Na, hát akkor ezekre a saját dalokra térjünk ki egy kicsit, jó? Hogy akkor szövegvilágban mi az, amit közvetít?
2: A készülő lemeznek az lesz a címe, hogy Places That Don't Exist, vagyis nem létező helyek. És olyan helyek ihlettek meg, amik vagy már nincsenek, vagy soha nem is voltak. Például az első dal rögtön a lemezről, aminek az a címe, hogy Butterflies of My Childhood, vagyis gyerekkorom lepkéi, arról szól, hogy a kerületi művelődési háznak a kertjében sokat játszottunk, és tele volt virágokkal és lepkékkel, és nagyon megmaradt bennem ez a jó érzés, amikor ott voltunk, de hát most már Tesco parkoló van a helyén, és le van betonozva az egész, tehát ez eltűnt, és nincs többé. Akkor például van egy olyan dalom, aminek az a címe, hogy Chernobyl, My Only Hope, vagyis Chernobyl az egyetlen reményem. Ez nagyon negatívnak hangzik, de tulajdonképpen a reményről szól. Ennek a gondolatisága akkor fogalmazódott meg bennem, amikor a lakótelepünk melletti nagy fás részt azonnal 3 nap alatt talra vágták, úgyhogy estig mentek a láncfűrészek, és minél hamarabb megpróbálták elpusztítani ott azt az egészet. És hát sajnos nagyon sok ilyen negatív dolog vesz minket körül, és ez engem nagyon meg is visel. És hát az a gondolat adott reményt, hogy még Csernobilban is, ahol óriási pusztulás volt, egy természeti katasztrófa, vagyis hogyha természetet is sújtó katasztrófa következtében, és mégis ha megnézzük a mostani képeket, akkor azt látjuk, hogy a növények törik fel a betont, újra óriási fák vannak ott. Igaz, hogy nyilván sugárszennyezett a terület, de mégis állatok vannak. Tehát valamilyen szinten még egy ennyire súlyos katasztrófával is talán meg tud birkózni a természet, és ez adott egy kis reményt.
0: Érezhetem én azt, hogy ez egyre inkább a zene mellett lesz egy történetmesélés is erről a mai világról, meg erről a korról, mert hogy az átdolgozott, a feldolgozott dalokat mások írták meg, ezek a saját gondolataid, de ahhoz, hogy értse a közönség, hogy te miért írtad meg azt a dalt, hát ezeket a háttértörténeteket majd el is kell mesélni, és ettől lesz igazán kerek, és aztán ettől lesz szép is egy ilyen este, hogy akár egy jól felépített történetté tud kiegészülni. Most ebből most csak egy ízelítőt kap ugye a közönség, de ha készül és elkészül teljesen az album, akkor akár egy egész este is erre épülhet, ugye?
2: Így van, és a megjelentetés formáján is nagyon sokat gondolkoztam. Egyébként sokat pályáztunk is, de sajnos a megjelenésre nem sikerült támogatást nyernünk az utóbbi időben, de nagyon szeretnék valami olyan megoldást csinálni, ami egyébként vizuálisan is visszaadja a daloknak a világát, illetve valahol ezek a történetek is szeretném, ha megjelennének, tehát nem hagyományos megjelenésbe gondolkozom, de egyelőre még technológiailag sem tudom, hogy pontosan hogy lenne megvalósítható, de lehet, hogy akár digitálisan egy honlapba ágyazva, vagy valami hasonló dolgot képzelnék el, hogy ezek a képek is valahogy vizuálisan meg tudjanak jelenni.
0: Hát most mi vizuálisan nem tudjuk megmutatni, igen. Képileg nem, de hangilag igen. Úgyhogy az új dalokból hoztál nekünk, és reméljük, hogy elő is van készítve, úgyhogy akkor egyet meghallgatunk, jó? Az új szerzeményből, úgyhogy egy kis pillangós történet jöhet, ugye?
2: Igen.

0: Ez a dal tényleg a könnyed kis pillangó táncot hozta el nekünk most, és mindjárt hallgatunk majd még saját szerzeményeket, csak közben eszembe jutott, hogy a népzene sem áll azért olyan nagyon messze tőletek, hiszen azért népdalokat is dolgoztatok fel korábban, egyet-kettőt a repertoárban, amit egyébként az itteni közönség nagyon szeret, és remélem, hogy mert hogy ez talán egy ilyen tökéletes kapcsolódási pont tud lenni Muravidék között. Ugye budapesti zenekarként biztos, hogy fölméritek azt, hogyha egy más országba mentek, egy más tájegységre, akkor ott, az ott élő embereknek mondjuk milyen a zenei beállítottsága, milyen a zenei igény. Ez biztos, hogy egy külön feladat tud lenni. Valamennyire ismeritek már a muravidéki közönséget. Ti hogy látjátok? Itt mennyivel érzik-e, vagy másképp értik-e a zenét, mint mondjuk Budapesten?
1: Én úgy éreztem, hogy nagyon pozitív fogadtatásban volt részünk, és egyébként én nem csak a trióval játszottam itt, hanem egyik évben egy másik zenekar előtt klasszikus gitár darabokat is játszottam, azt hiszem, hogy akkoriban jelent meg a klasszikus gitár szóló lemezem, és azt is annyira nyitottan és pozitívan fogadták, hogy nagyon jó élmény volt itt játszani. És a zenekarral is egyébként én úgy éreztem, hogy nagyon pozitív fogadtatásban részesültünk.
0: Na most akkor a népdalt említettem meg, népzenét, akkor egy kicsit így fönt akadtak a szemek. Én pont ott látok, ez a Lennék én folyóvíz. Igen. Ennek van, ugye, ilyen háttere.
1: Ez nem egy népdal, hanem ez egy Petőfi Sándor versnek a megzenésítése.
2: És az Anikónak a dala.
1: Van abban igazság, hogy hasonlít a népdalokra. Ezt egy pályázat keretében csináltuk meg. Volt egy olyan pályázat, hogy Petőfi Sándor verseit kellett megzenésíteni, és hát ezt a dalt választottam ki rengeteg vers közül. Volt egy lista, hogy miket lehet kiválasztani, és ez az, ami úgy megérintett, és elkezdtem vele kísérletezni zeneileg is, és valóban egy népdalszerű témája lett végül is a dallamnak.
0: Van egy ilyen felütése, igen.
1: Igen, abszolút.
0: Említetted, hogy más zenekarral is voltál, Misi, te is más formációkkal. Mindig más arcát mutatja ez a város, hogyha másfajta zenével jöttök, és másfajta zenekarral?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem érzem. Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon nyitottak itt a zenére, és nagyon-nagyon szeretik az élő zenét, akik eljárnak így a koncertre, és azért, hogyha megnézzük, nagyon változatos program szokott lenni itt a nyáron a Bánfi Night program keretein belül, ugyanis tényleg a bluestól, a countryig, a népzenei előadásoktól, a jazzig szerintem mindenféle zenei műfaj megjelenik itt a kis udvarban, és én azt látom, hogy nagyon nyitottak itt az emberek, és nagyon-nagyon szeretik a zenét, az élő zenét és a minőségi zenét, mert én úgy látom, hogy itt minőségi zene szokott lenni a kis udvarban.
0: A lendvai állomás után merre folytatódik a zenei utazásotok? Ugye a nyárból még van bőven, sőt, most már azt gondolom, hogy a szeptembert is hozzácsatolhatjuk valamennyire a nyári időszakhoz. Hol láthat és hallhat titeket a közönség legközelebb? Hogyha mondjuk ezt a lendvai állomást most kihagyná, mert azért nem csak Lendván hallgatnak bennünket, hanem a Dunántúl nagy részén, sőt, még Bécsben is, úgyhogy...
2: Igen, szívesen mennénk Bécsbe is például, hogyha már így beszélünk, és hallanak minket a bécsiek, akkor hívjanak meg minket, mert örömmel megyünk Bécsbe is. Egyébként, hát így Budapesten leszünk szerintem.
3: Budaörsön
2: leszünk 2 hét múlva például, ott van egy nagyon-nagyon jó kis helyszín, ahol fogunk játszani, ott kvártetbe fogunk játszani az Eged Marci basszusgitáros barátunkkal, aki egy nagyon-nagyon jó nevű jazz basszusgitáros tanár ember, aki egy nagyon menő session zenész, Aztán meg jönnek, tehát hogy vannak lehetőségek, vidéki rendezvényekre megyünk majd szeptemberbe, aztán így folyamatosan jönnek be koncertek, tehát hogy mindig van valami minden hónapban.
1: Igen, és Budaörsön augusztus 14-én pénteken fogunk játszani.
2: Szeretettel várunk mindenkit Lendváról Budaörsre.
0: Egy picit kanyarodjunk vissza az albumhoz. Fizikai formában mikor lesz elérhető? Hát van még rajta munka, a közönség már hallhat róla ízelítő, de dolgoztok azon, hogy talán ez fizikai formában is
1: megjelenjen,
0: vagy nem?
1: Hogy hát ugye a CD az már eléggé kimegy a divatból, és ugye nagyon drága a gyártása, és hát ezeket a dolgokat egyelőre önerőből próbáljuk csinálni, de természetesen próbálkozunk továbbra is pályázatokkal, szóval valószínűleg digitálisan fog megjelenni valamilyen formában, legfeljebb egy kisebb példányszámot lehet, hogy valamilyen fizikai adathordozón is megpróbálunk megjelentetni.
0: Akkor ma este Lendvám 8:30-kor meghallgathat benneteket a közönség, meg most még egy picit nálunk is. Úgyhogy saját szerzeménnyel folytatjuk, azt beszéltük meg, hogy akkor legyen ízelítő a saját dalokból, aztán a többi meg majd a Bánfi Központ udvarán, és bízom benne, hogy addigra már az időjárás is egy kicsit a barátságosabb arcát mutatja. Tehát, hogy lesz levegő is, de jó hangulat biztosan, meg csillagfényes égbolt, teli holddal, úgyhogy szerintem...
2: Este 8 fok kellemes idő lesz,
0: igen,
2: biztos. Igen,
0: 8:30-kor meg már pláne.
2: Mi már nagyon várjuk, és nagyon készültünk erre az estére.
4: Így van, és várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek még a koncert előtt ide a stúdióba, és akkor a hallgatóknak még egyszer mondom, hogy ma este 8:30-kor a Bánfi Központ teraszán Musical Trips Trio koncert, és az a jó hír, hogy a belépés ingyenes, tehát mindenki menjen el, és hallgassa meg őket élőben. Köszönöm szépen nektek, sok sikert, és akkor várjuk a teljes albumnak a dalait majd.
2: És akkor most a Csernobil, ugye?
0: És akkor most azt ígértük, hogy nem egy, hanem legalább két dalt megjátszom tőletek, jó?
2: Szuper.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Stünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adás tartalmából.
2: Ljubljanában és Hodoson tartott ma találkozót a szlovén és a magyar külügyminiszter.
1: Az elmúlt hetekben többször több miniszter is hiányról számolt be minisztériumában.
2: Az Európai Bizottság ma 41 millió eurót folyósított Szlovéniának a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból.
1: Energiatakarékossági okokból a Tisza frakció kéri a Magyar Országgyűlés hétfői és keddi ülés elhalasztását.
2: Ma este összeül a magyar kormány védelmi munkacsoportja, a téma a paksi erőmű leállítása.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Az új magyar kormány konstruktív partnerként kíván együttműködni Szlovéniával, különös tekintettel a gazdasági és energetikai kapcsolatokra. Orbán Anita külügyminiszter ljubljanai látogatásán a két ország közötti szoros együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
2: Tanne Kaiser külügyminiszter meghívásának eleget téve Ljubljanában a felek stabilnak, erősnek és sokrétűnek nevezték a két ország kapcsolatait. Kiemelték, hogy a két ország kulcsfontosságú partner a nemzetközi szervezetekben és a regionális együttműködésekben is. A miniszter közölte, hogy Magyarország Szlovénia negyedik legnagyobb befektetője. A két ország közös célja a kétoldalú gazdasági együttműködés további javítása. Ennek részeként az energia diverzifikáció fontosságát is hangsúlyozták. Kaiser fontosnak nevezte a magyarországi szlovén és a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség szerepét. Délután Hodoson folytatták a látogatást.
1: Az elmúlt hetekben több miniszter is hiányról számolt be a minisztériumában. A legnagyobb hiányt Tadej Osterc egészségügyi miniszter jelentette, mivel az egészségügyi minisztérium állítólag 200 millió eurós hiányt mutat a kötelezettség vállalásaihoz képest. Mateja Ribic, demográfiai, családügyi és szociális miniszter tegnap 180 millió eurós hiányról számolt be.
2: Az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium várhatóan az év végére körülbelül 133 millió euró gyűlik össze, amelyből a legnagyobb összeg 111,6 millió euró az általános és középiskolák területén jelentkezik. Janez Ziegler Kreil mezőgazdasági miniszter és Ignácia Friedl Járc kulturális miniszter is hiányról számolt be. Mindkét minisztérium állítólag körülbelül 9 millió euróval kevesebbet használ fel. Az új miniszterek elődeikre mutogattak, akiket állítólag felelőssé tesznek a rossz pénzügyi helyzetért.
1: Az Európai Bizottság ma 41 millió eurót folyósított Szlovéniának a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból. A pénzügyminisztérium bejelentése szerint ez a lehető legnagyobb kifizetési összeg, mivel Szlovénia teljesítette a hatodik kérelem összes mérföldkövét.
2: A beérkezést követően Szlovénia rendelkezésre álló források közül 87%-os felhasználást könyvel el. A minisztérium szerint Szlovénia kielégítően teljesítette a hatodik kifizetési kérelem, mind a 15 mérföldkövét és célkitűzését, amelyet idén márciusban nyújtott be Brüsszelnek. A kérelem a támogatások 8. részletét tartalmazta. A minisztériumok a kapott forrásokat a még végrehajtás alatt álló projektekhez irányítják, és hozzájárulnak a támogatások 9., valamint a hitelek 4. részletének mérföldköveinek és célkitűzéseinek eléréséhez, jelentették be.
1: Az Európai Bizottság jóvá hagyott egy 59 millió eurós szlovén állami támogatási programot az akkumulátoros energiatároló rendszerek előmozdítására. Brüsszel ma bejelentette, hogy az intézkedés hozzájárul a nettó nulla kibocsátású gazdaságra való áttéréshez.
2: Szlovénia legalább 370 megawattóra új energiatároló kapacitás telepítését kívánja támogatni az Európai Bizottságnak bejelentett programmal. Célja a megújuló energiaforrások villamos energiarendszerbe való integrációjának megerősítése, önálló akkumulátoros energiatároló rendszerek bevezetésével, ami nagyobb stabilitáshoz, megbízhatósághoz és hatékonysághoz vezet, közölte a bizottság. A program keretében nyújtott támogatás közvetlen visszanemtérítendő támogatások formájában lesz elérhető. Szlovénia a támogatási összeget az egyes támogatott projektek beruházási költségei alapján osztja el 2030 vége előtt.
1: Az elhúzódó aszály és a magas hőmérsékletek miatt az illetékes minisztérium azt javasolja, hogy a gazdák hozzanak intézkedéseket a mezőgazdasági növények kárainak csökkentése érdekében. Felszólították a termelőket, hogy rendszeresen kövessék az illetékes intézményektől származó információkat, és arra ösztönzik őket, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot a mezőgazdasági szaktanácsadókkal, akik segíthetnek az intézkedésekben és a termelés kiigazításában.
2: A legsúlyosabban érintett régiók a Muravidék, Podravje, Primorska és Dolenska régió, ahol az egyes növények károsodása eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet és egyes helyeken a közelmúltbeli jégesők következményei is. Jelenleg azok számára gyűjtik a kérelmeket, akik idén május 12-e és június 22-e között szenvedtek kárt a termésben a jégeső által. A kérelmek benyújtási határideje hétfőn jár le, közölte a minisztérium.
1: Külföld híreivel folytatjuk, azaz magyarországi hírekkel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyar Péter magyar miniszterelnök azt követően, hogy Szász Halombattán Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával tartott sajtótájékoztatót a rendkívüli energiahelyzetről, közösségi oldalán azt írta, hogy energiatakarékossági okokból a TISZA frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását.
2: Minden állami fenntartású intézmény diszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől, mondta a kormányfő. A tervek szerint napirendre került volna az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátásának, ellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A magyar kormány ma azt is bejelentette, hogy a hőséghelyzetre tekintettel önkéntes korlátozásra kérik fel a nagy áram- és vízfogyasztókat.
1: Az Európai Bizottság pedig kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt, közölte a Euronews. A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, jelentette ki az illetékes uniós szóvivő.
2: Ma este összeül a magyar kormány védelmi munkacsoportja, jelentette be Pakson Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, amikor teljes kapacitáson működik, Paks fedezi az ország energia szükségletének harmadát, és még soha nem volt szükség a teljes leállítására. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a leállás nem jelent nukleáris veszélyt, aztán hozzátette, Romániában már volt példa a teljes leállásra, és nem volt gond az újraindítással. A radikális lépésre azért van szükség, mert nagyon alacsony a Duna vízállása.
0: Sport.
1: A hétvégén 4 mérkőzést rendeznek az első foci ligában. Holnap a mindig izgalmas muravidéki rangadó lesz Lendván. 18 órától a NAFTA hazai pályán fogadja a Mura együttesét. 2 forduló után a Mura most a 3. helyen áll a tabellán 4 ponttal, míg a NAFTA a 4. a Bravo elleni győzelem által szerzett 3 pontjával. A 2 csapat tavaly tavasszal, pontosabban ápzett 3 pontjával. A 2 csapat tavaly tavasszal, pontosabban áprilisban csapott össze utoljára.

0: idén negyedik alkalommal kerültek a legjobb négy közé. Holnap 13:30-kor Japán és az USA mérkőzik a döntőbe jutásért, a harmadik helyért és a finálét pedig vasárnap rendezik.
1: Időjárás.
2: Este északnyugaton még várható kisebb zivatar, észak azonban derült időre kell számítani. Hajnalban nyugaton mérsékelten borult lesz az ég. Holnap napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Este a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulnak ki. Megélénkül a keleti, a tenger melléken a nyugati irányú szél. Holnap reggel 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 36 fok között értékeket mérhetünk.
3: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, baleset miatt zárva van a tengermelléki stráda forgalma, Kastelec alagútban a főváros irányában a személyautóknak a regionális úton történik a terelés. Akadozik a forgalom a Vörtnika és Dragomerje között Ljubljana felé, a Steyr pályán pedig Zima és Pletovárje között Maribor irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
1: MMR. A zene összeköt.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

Ez ott a Levegő című dal Noémótól, és hát igen, még szerintem nehezen kapunk levegőt, mert kint súlyos meleg van, és még a levegővétel is kicsit nehézkesnek tűnik, vagy éppen fájdalmasnak, mert olyan, mintha kevesebb oxigén lenne a levegőben. Hát attól függetlenül, hogy most már szép lassan átmegyünk az estébe, olyan nagyon a forróság nem engedett a szorításából, hiszen országosan még maradtak jócskán a 30 fok fölötti értékek. Itlenben 35 fok van, Muraszombatban 34 fokot mutatnak a hőmérők, de például a Novagoricán továbbra is 38 fokos rekord meleg van, és holnaptól még ennél is melegebbre számíthatunk. Legalábbis az előrejelzések szerint bizony a következő napok kemény forróságot hoznak, és mindenképpen számítani kell arra, hogy ideér hamarosan a 40 fokos hőség, és itt is marad egy ideig, a mostani számítások szerint a jövő hétvégéig, péntekig, tehát nagyjából egy hétig derült, nyugodt, forró, felhőtlen, száraz időre számíthatunk, csak a hegyvidéki területeken pattanhatnak ki helyi záporok, vagy éppen zivatarok, úgyhogy pokoli hőséggel kell megbirkoznunk a következő hét napban, de aztán jön majd az enyhülés, úgyhogy kitartás mindenkinek. Jó hír, hogy itt a hétvége, a nyakunkon van a hétvége, nyár van, úgyhogy most legyen meleg. Nyilván nem ennyire, hiszen ahogy hallhatták, nagyon sok fogyasztót arra kérnek, hogy spóroljanak az árammal, meg a vízzel, mert hogy ugye a legtöbb helyen alacsony a vízállás, a víztartalékok is, a talajvízben lévő tartalékok is végesek, úgyhogy mindenképpen a tudatosság legyen most a következő egy hétben is szem előtt, hiszen utána is szükségünk van áramra is, meg vízre is, úgyhogy lehet hűvöset csinálni az otthonunkba úgy, hogyha éjszaka jól átszellőztetünk, és reggel ezt a hűvös levegőt bezárjuk a lakásunkba, és ezzel egész nap egyébként szépen ki lehet húzni, és csak minimális légkondicionáló berendezés használata, de akkor is csak, ha nagyon szükséges. Úgyhogy egy kicsit tartalékosabb üzemmódra kell átállnunk valóban, bár ez a 40 fok szerintem pont emiatt nehezen elviselhető, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy a szervezet a 21-22 fokot tudja jól tolerálni, és abban érzi magát komfortosan. Na hát, annál jóval melegebb lesz a következő napokban, de ahogy mondtam, itt a hétvége, és ne tervezzenek semmilyen munkát, pihenés leginkább, és hogyha vízparton töltik az időt, akkor is árnyékos helyre vonuljanak. És a gyakori folyadékfogyasztás a legfontosabb, elsősorban a vízre koncentráljanak. Mi pedig koncentrálunk a jó zenékre, úgyhogy a folytatásban Péter Fiborék jönnek, itt lesz Nótár Méri, és hamarosan Takás Nikolász is.

Egy szép kis napról szólt ez a sláger, itt volt Takács Nikolász és Gitano ezzel a közös slágerrel, 9 perccel vagyunk most már 6:30 után, szép lassan már az elköszönés felé hajlunk mi is, de még van 20 percünk, úgyhogy ezt megtöltjük zenével. És hát előttünk van egy hétvége, és egészen biztos, hogy most minden adott ahhoz, hogy augusztus 1-én, tehát holnap emlékezetes sportélményben legyen része azoknak, akik részt vesznek, meg azoknak is, akik csak nézelődni mennek, hiszen holnap lesz most már biztos Balaton átúszás. Az időjárás előrejelzés alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével a szervezők úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást augusztus 1-én szombatán megtartják. A nevezést ugye az időpont változás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották. De ma délig tartották csak nyitva, viszont felhívták a figyelmet arra, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete sosem biztos és sosem elég. Éppen ezért kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje azt, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átussza a Balatont. Tehát mindenkit arra kérnek, hogy felelősen döntsön. Aki nem biztos magában, inkább induljon jövőre. Egyébként az úszó folyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek, vagy akár kaphatnak vizet, szőlőcukrot, hogy erőt gyűjtsenek. Mindenképpen érdemes akár nézőként is megnézni a holnapi eseményt. Egy biztos, hogy rengetegen lesznek, tehát rekordszámú résztvevő lesz ezúttal is, és természetesen egy fantasztikus sportélménnyel gazdagodnak a résztvevők. Az időjárás tökéletes partner lesz, hiszen a holnapi jócskán 30 fok feletti hőmérsékletben kifejezetten kellemes lesz a vízben tartózkodni. Tehát holnap Balaton átúszás, hosszú halogatás után, augusztus 1-én ez a sportélmény most már biztosan megvalósul.

Ez volt a Kóló Zorántól és a Compact Discótól, és akár táncra is lehet perdülni a mai estén, hogyha éppen olyan rendezvényre mennek. Ma a Bánfi Nights programsorozat keretében hamarosan 8:30-kor a Musical Trips Trio lép fel, kaphattak egy kis ízelítőt a zenéjükből, higgyék el, hogy élőben még fantasztikusabbak, úgyhogy érdemes őket megnézni. Ez a rendezvény ingyenes, 8:30-től a Bánfi teraszán fognak zenélni nagyon jó kis slágereket a 60-as évektől egészen napjainkig. Mi pedig egy elköszönő zenét hozunk, és ezzel zárjuk le ezt a péntek délutánt, és köszönjük meg a megtisztelő figyelmüket. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyi Tünde, és kívánok meg csodás hétvégét, élvezik minden pillanatát, és vigyázzanak ebben a nagy hőségben, mindenkire számítunk holnap is, és a következő napokban is. Csodás estét és további jó rádiózást, hogyha velünk maradnak. Ugye nem kell bemutatni, hogy a háttérben már ki szól, hiszen annyira jellegzetes a hangja, és ez egy tökéletes elköszönő zene tőlünk, a Muravidéki Magyar Rádió délutáni csapatától. Ő Annie Lennox.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióban.
1: Bence utrosa Gabriella. Hangyácska, bangyácska, eltéved. Hangyácska, bangyácska, megy, megy, mendegél az erdőben, nézelődik, hát nem eltéved. Megáll, töpreng, na most vajon mi legyen? Arra jön a farkas, észreveszi hangyácskát, majd megkérdezi tőle. Jó napot, hangyácska, bangyácska, merre, merre? Mennék én ugyan valamerre, de sajnos eltévedtem. Válaszol szomorúan hangyácska. Igen, csak ez történt. Már azt hittem, hogy valami baj van. Válaszol erre a farkas, aztán faképnél hagyja a kis hangyát. Na, ez aztán nagy segítségemre volt, mondhatom. Morfondíroz magában hangyácska, csodálkozva is már hallja is, amint valaki settenkedve közeledik, kisvártatva ott terem a róka. Az is megkérdezi tőle. Hová mész, hangyácska, bangyácska? Mennék én ugyan valamerre, de sajnos eltévedtem. Válaszol neki is hangyácska. Úgy látszik, a róka sem lepődik meg ezen, mert csak azt feleli. Akkor nem is tartóztatlak fel tovább, viszont látásra. Majd ő is gyorsan elsiet. Hangyácskának még szinte annyi ideje sincs, hogy jól elcsodálkozzon ezen a furcsa válaszon, hiszen a bokrok mögül megjelenik Nyuszikoma. Az is kérdezi tőle. Merre visz az utat, hangyácska, bangyácska? Mennék én ugyan valamerre, de sajnos eltévedte. Hangzik el újra a szomorú válasz, mire a kis Nyuszi pólint, sarkon fordul és elszalad. Hangyácska szomorúan néz utána, aztán egy kis idő múlva ezt hal a közeli fák galjai közül. Majd hirtelen mellé toppan a mókus. Megkérdezi tőle. Hova, hova, hangyácska, bangyácska? Mennék én ugyan valamerre, de sajnos eltévedtem. Mondja ismét búson hangyácska. Értem. Válaszol erre kurtán a mókus, és már ügyesen föl is szökken a legközelebbi fára, és amilyen gyorsan ott termett, olyan gyorsan el is tűnik hangyácska szeme elől. Ezt aztán már végképp nem tudja, mire vélni a kis hangya, hát valóban senkit sem izgat, hogy ő eltévedt. Mindenki csak úgy faképnél hagyja, anélkül, hogy megvigasztalnák, hogy segítenének rajta. Hát most aztán mit évő legyen? Hova, merre menjen? Ilyen bánatosan töprengve elerednek a könnyei. Egyszer csak egyre hangosabb döngicsélést hall. Ez meg vajon mi? Szintén eltévedt valaki. Csak nem egy dongó jár itt, ahol még hál' Istennek a madár sem jár. Hamarosan meg is jelenik a vidám döngicsélés gazdája, Dongó Bongó. Miért sírsz, hangyácska, bangyácska? Kérdezi tőle. Hova tartasz így, ilyen egyedül? Mennék én ugyan valamerre, de sajnos eltévedtem. Mondja halkan és könnyeit törölgetve hangyácska. Ó, dehogy tévedtél el. Csak ettől a nagy vakontúrástól nem látod az utat. De gyere, kövessél engem, meglásd, azonnal újra otthon leszel a társaid között, és nem kell többé szomorkodnod. Gyere csak utána, majd én innét föntről mutatom az utat. Valóban így lett. Hangyácska követte Dungó Bongót, és rövidesen már ismerős fűszálak közt találta magát. Nagyon megörült ennek. Nem győzött hálálkodni Dungó Bongónak kedvességéért. Megbeszélték, hogy ezentúl mindig együtt indulnak majd az erdei sétára, hiszen így sokkal biztonságosabb és még murisabb is lesz. Azóta hát hangyácska, bangyácska Dongó Bongóval járja az erdőt, és most már nem kell rettegnie attól, hogy netán eltéved, mert tudja, hogy megbízható pajtása mindig jó útra vezeti.
0: Itt a vége, most jövőre. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép pálmákat.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A pénteki hírmagazin jelentkezik ezúttal három témával. Lakossági panaszok és természetvédelmi aggályok kísérik a Ledava patakon zajló medertisztítási munkálatokat. A Szlovén Vízügyi Igazgatóság muraszombati kirendeltsége által végzett karbantartás során szinte a teljes partmenti vegetációt eltávolították Lendva és Hármas Malom között. A civilek és a természet szeretők szerint a durva beavatkozás sérti a természetvédelmi és a halászati törvényeket. Szabó Szuzi annak járt utána, hogy miért voltak szükségesek a medertisztítási munkálatok, és hogy hogyan látják a helyzetet a természetvédők.
1: A munkálatok a 2023-as árvizeket követő helyreállítási program keretében zajlanak. A Ledava mentén már hosszabb ideje azt tapasztaljuk, hogy a folyómeder keresztmetszete a Mura erdőtől egészen Lendván át a radamosi száraz árvízvédelmi tározóig az eliszaposodás miatt már nem olyan hatékony, mint egykor. Ezért döntöttünk úgy, hogy visszaállítjuk a meder eredeti áteresztő képességét. Méghozzá az 1980-as évek elején végrehajtott folyószabályozás szerinti állapotnak megfelelően. A kitermelt anyagot egyúttal a benicai árvízvédelmi töltések megerősítésére használjuk fel, amelyeknek a magasítását, stabilizálását és szigetelését az idei évben folytatjuk, és egy szervizutat is kialakítunk.
2: Nyilatkozta rádiónknak Anton Kustec, a Szlovén Vízügyi Igazgatóság Muramenti régióért felelős osztályvezetője. Majd arra is rákérdeztünk, hogy mire a legnagyobb szárazság és hőség közepén végezték el a partmenti növényzet teljes eltávolítását.
3: Mi smo delali za nas v najbolj ugodnem času, terminsko. V tem času je za nas najbolj ugodnejše še delo, mislim pa da v tem, ko smo izvali.
1: Mi a számunkra ütemezés szempontjából legkedvezőbb időszakban dolgoztunk. Ebben az időszakban a legoptimálisabb nekünk a munkavégzés. Úgy gondolom, hogy a munkálatok kivitelezésével nem rontottunk a helyzeten, és nem mi okoztuk a víz túlmelegedését, hiszen a víz már ezt megelőzően is túlmeleg volt, mivel a vízfolyás a lendvai tótól kezdve eleve ilyen állapotban van. Mi rendszeresen karbantartjuk a ledavát, vagyis eltávolítjuk a fásszárú növényzetet. Így ezek a vádak részben alaptalanok, illetve nem állják meg a helyüket. Az való igaz, hogy a partfal most csupasz, de ezt a rézsűt be fogjuk füvesíteni, és újra a régi állapotába kerül. Ugyan ezeket a munkálatokat végeztük el tavaly előtt a Mura erdőtől egészen a szennyvíztisztító telepig. Mára a meder visszanyerte állapotát, csupán áteresztő képessége nőtt meg. Akkor mégis mikor kellene elvégeznünk ezeket a munkákat? Talán télen, amikor újra jönnek a magas vízállások, vagy mikor?
3: Verjetno v istem, oziroma samo je povečani pretočni profil. Ne vem, kdaj mu potem lahko mi izvajamo dela, bomo to izvajali po zimi, kot je spet visoke vode ali kaj. Mi smo v bistvu smo zelo v težkem položaju. Z ene strani želimo imeti varstvo pred škodljivim delovanjem voda, se pravi pred.
1: Tulajdonképpen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Egyfelől biztosítanunk kell a vizek kártételei, vagyis az árvizek elleni védelmet. Miközben az aszály elleni védekezést is meg kell oldanunk. Másfelől viszont az emberek, a lakosság azt várják el tőlünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben őrizzük meg a vízfolyás természetes állapotát. Az is igaz, hogy ezen a szakaszon védett fajok találhatók, amelyeket a természetvédelmi törvény értelmében óvnunk kell. Ugyanakkor nekünk valahogy be kell jutnunk a mederbe, hogy eltávolítsuk azokat a hordalékokat, amelyek már 30-40 éve halmozódnak ott fel. Emlékeznünk kell arra, mi történt 2023-ban. Vagy ott van a 2014-es év, amikor augusztustól októberig mindössze két hónap leforgása alatt Lendva környékén az összes szántóföld víz alá került. Gyakorlatilag egy valóságos Pannon tenger alakult ki itt.
3: Augusta pa do začetka oktobra cenivske površine okoli Lendave, ko so bile pod vodo. V bistvu ste imeli tam Panonsko morje.
2: Hogyan reagál a lakosság felháborodására? Miszerint ezek a radikális beavatkozások sértik az édesvízi halászatról szóló törvény 19. cikkelyét, amely tiltja a halak búvóhelyeinek és ivóhelyeinek elpusztítását, valamint a vízügyi törvény azon rendelkezéseit, amelyek a természet és egyensúly megőrzését írják elő.
3: Kaj je bila odprej voda ali ribja drstišča? Jaz, če smo jim to uničili, naj povejo, kje smo jim uničili, pa naj dokaže ta skrivališče. Jaz ne vem. Potem, ne vem, naj se potem...
1: Mi volt itt korábban? Víz vagy halívóhelyek? Ha tönkretettük őket, akkor mondják meg pontosan hol, és bizonyítsák be ezeknek a búvóhelyeknek a létezését. Azok, akik most ezt problémaként kezelik, kérdezzék meg maguktól, hol lesznek a halak és a búvóhelyeik, ha jön az árvíz. Minket bíztak meg az árvízvédelemmel, és kötelességünk elvégezni a rendszeres karbantartást. Ha nekünk nem szabad, akkor mondják meg, ki fogja ezt megcsinálni. Januárban nem dolgozhatunk, márciustól augusztusig szintén nem. Akkor mégis mikor dolgozzunk? Most akkor mi legyen?
3: Januárra, pa ott 1. marca, pa do 1. augusta, ne sme olyan, kdaj mo potem delali, potem kazaj.
2: Készült-e a munkálatok megkezdése előtt szakértői elemzés, illetve kikérték-e az illetékes természetvédelmi intézmények véleményét?
3: Nismo dobili, je pa to, gledajte, navadno vzdrževalno delo. Ni to investicijska gradnja, pa investicije presoja...
1: Nem kaptunk külön engedélyt, de nézze, ez egy természetes karbantartási munka. Ez nem egy beruházási jellegű építkezés. Környezeti hatásvizsgálat pedig olyankor készül, amikor valamilyen beruházás valósul meg, nem pedig egy sima karbantartás. Számunkra ezek egyszerű karbantartási munkálatok, és a vízügyi törvény értelmében kötelességünk fenntartani a folyómeder áteresztő képességét. Ezt a vízügyi törvény írja elő nekünk a meder megfelelő áteresztő képességének biztosításával.
2: Lendva község ugyan a medertisztítási munkálatokról beszámolt hivatalos Facebook oldalán, de a beavatkozások kivitelezése teljes mértékben a szlovén vízügyi igazgatóság muraszombati kirendeltségéhez fűződik. Ezt Anton Kustec, a szlovén vízügyi igazgatóság Muramenti régióért felelős osztályvezetője is megerősítette, kiemelve, hogy a Ledava patak mentén zajló medertisztítási munkálatokat a szlovén környezetvédelmi, éghajlatváltozási és energiaügyi minisztérium hagyta jóvá. A medertisztítási munkálatok kapcsán a Szlovén Természetvédelmi Intézet maribori kirendeltségéhez is fordultunk. A válaszukra még várunk.
0: Nagy hagyománya van vidékünkön is a vadfürdőzésnek, vagyis annak, hogy hőség idején a környező tavakban, patakokban és a murában mártózzunk meg. Pedig ez már önmagában is szabálysértés, ráadásul veszélyes is. Sőt, a friss moreszketoklicei termálfürdőben történt baleset arra is felhívja a figyelmet, hogy még a hivatalos fürdőhelyeken is leselkednek ránk veszélyek. Ezért bővebben is beszél a témáról Göncz Róbert önkéntes tűzoltó, a Gyert Jánosi önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka Szabó Márk mikrofonja előtt.
4: Amikor ilyen meleggé válik a közeg, még mindig ugye a nyár közepén vagyunk, sok a szabadságolás, akik nem tengerparton hűsölnek, ugye ennek szép hagyománya is van, sokszor az itteni kavicsbányák, vagy akár a folyók partján próbálnak lehűlni, ilyen szempontból a Mura is érintett, ott is sokan vadfürdőzéssel töltik el az idejüket. Ugyanakkor vigyázni kell, hisz nagyon nagy a hőség, a vizek pedig hűvösek lehetnek, és egyéb problémák is fölmerülhetnek. Volt már olyasmi vidékünkön is, hogy valaki az életével is fizetett azért, mert nem tartotta be ezeket a szabályokat.
5: Kezdjük akkor a törvény vonatkozásával. A fürdőzést kavicsbányákba, illetve vadvizekbe vegyük ezt a patakokat, folyókat, törvény tiltja. Ezeket a vizeket előszeretette használják, kivált ilyen hőségi hullámokban, arra, hogy kicsit fölfrissüljenek az emberek. Sokan ezt figyelmen kívül hagyják, ezt az előbb felsorolt tilalmat, és fürdőznek Murába, ahogy elhangzott, kavicsbányákba. Ennek a veszélye ott áll fönt, hogy a vízhőmérséklet változása ilyen 60-70 cm-nyire a víz felszintől gyorsan változik. Megtörténhet az, hogy a fönti nagyon jó 25-26 fokos vízből 70 cm-en már csak kb. 18-20 fokról beszélhetünk, és egy felhevült test, aki érintkezik, egy 28-30 fokos felhevült test, emberi hőmérséklet 35, de hát még azon kívül napsütés, stb. Hatására nagyon felhevült, egy ilyen hideg közeggel találkozik, főleg ha ez egy úgymond csobbanás, azonnali csobbanás a hűs vízbe, ennek a következménye sajnos tragikusan is végződhet. Erre figyelni kell, illetve ha lehet, akkor otthon zuhanyozzunk, és járjunk el fürdőbe. Igaz, hogy egy kis pénzbe azért telik, de a saját biztonságunkat tartsuk figyelembe. Életet visszaadni sajnos nem lehet.
4: Hagyománya van, és ugye sok régi történet van ilyen fürdőzésekről itt a környező bányatavakban és a Muránál, pedig hát illegális ezek szerint, tehát bűncselekményt is elkövetünk ezzel, és ráadásul itt nincs egy mentőszolgálat, nincs senki elvileg, aki ezt figyelje, itt mindenki magára van hagyva, még a törvénnyel is meggyűlhet a bajunk.
5: Nem bűncselekmény szabálysértést követel az, aki

0: forrás erővel párosulva olyan beszorítást okozhat, amiből a zúszó vagy egy fürdőző nem tud onnan kiszabadulni. Sajnos ez is járt már következményekkel. Ilyen esetekről persze tudunk.
1: Egyébként egy a Moravské Toplicei terme 3000-ben épp a napokban történt balesetben egy gyermek súlyosan megsérült. A balesetet okozó nőt a rendőrség az eset tisztázása miatt keresi. Ez az eset pedig egyben azt üzeni, hogy minden vízfelület közelében legyünk igen óvatos.
2: Az egyre gyakoribb hőhullámok súlyos kihívást jelentenek az állattartásban is. Hogy hogyan lehetne enyhíteni, arról Jobbágy Klára szól.
3: Ugyan néhány napra a múlt héten egy hidegfront hatására felfrissült a levegő, de a nyár végéig, mint ahogy most is, még nagyon sok meleg nap vár ránk. Sajnos a klímaváltozás hatására egyre nő a hőhullámok száma, hossza és intenzitása, ami nem kis kihívás elé állítja az állattartókat. Térségünkben az elmúlt évtizedek során igencsak megcsappant az állatállomány, de ennek ellenére a még megmaradt haszonállatok és természetesen a házi kedvencek számára a kihívás megmaradt. Hogyan élni túl a hőséget? A tartós meleg időszakokban ugyanis nem csak az emberi egészség, hanem állataink egészsége és termelékenysége is veszélybe kerül. A hőség nem csak az emberek számára megterhelő, hanem az állatok szervezetét is komoly próba elé állítja. A teheneknél romlik a tejelés. A baromfiak képesek szó szerint leállítani a tojástermelésüket, s mindegyik állatfajnál megnövekszik az elhullás. Ahogy az embernél a hőstressz tünetei közé tartozik a bágyadság, étvágytalanság, úgy az állatoknál is megfigyelhető ez. Továbbá csökken a súlygyarapodásuk, és szélsőséges esetben a hőség leghamarabb a baromfi féléknél okoz tömeges elhullást. A nagy melegben kiemelten érintettek a nagy testű állatfajok, mint a tehenek, sertések, birkák, de a kisebb testűek esetében is jelentős veszteségek léphetnek fel. Hogy ez ne történjen meg, fontos, hogy óvjuk állatainkat. A legfontosabb az árnyékolás, és természetesen a friss ivóvíz pótlása és a jó minőségű takarmány biztosítása. A nagy hőségben állatainkra komoly veszélyt jelenthet az úgynevezett vízromlás, mert a meleg vízben nagyon gyorsan elszaporodnak a baktériumok, algák és a különféle olyan kórokozók, amelyek megbetegedést okozhatnak. A tartós hőség és a magas vízhőmérséklet elsősorban a kékalgák elszaporodásának kedvez, ezek pedig olyan méreganyagokat termelnek, amelyek károsíthatják az állatok máját és idegrendszerét. Az úgynevezett vízvirágzás pedig bőrirritációt és lenyelve szintén súlyos mérgezést okozhat az embernek és az állatnak egyaránt, tehát jól gondoljuk meg, hogy hol és miből iszunk, itatunk. Szennyezett itatókban a kóli baktériumok és a szalmonella fertőzés is gyorsan kialakulhat. Naponta ezért is kell többször cserélni az itatók tartalmát, a vízzel teli edényeket árnyékos helyen kell tartani, és minden utántöltés előtt jó, ha tisztára mossuk őket. Ebben a hőségben ugyanis a meleg állóvíz nagyon gyorsan megromlik, hasmenést és fertőzést okozhat mind a haszonállatoknál, mind a házi kedvenceknél. Jó kialakítású ólakban, istállókban nyáridőben sem jelent gondot a nagy meleg, mert megvannak a szellőztetés lehetőségei. De régi típusúakban sokszor bizony úgy megszorul a levegő, hogy mi magunk is alig kapunk azt benne. Ezekben egy ventilátor használata jó szolgálatot tud tenni. Míg a nagy melegben az állatok folyadék igénye extrém módon megnő, addig takarmányból kevesebbet fogyasztanak. Amire szintén figyelni kell, hogy ilyen időjárás esetén az állatoknak adott takarmány minősége is romlik. Erre például a sertések esetében nagyon oda kell figyelni. A megfigyelések szerint az állatok komfortzónáját meghaladó 1 fokos hőmérséklet emelkedés esetén az állatok 3-5%-kal kevesebb táplálékot képesek csak fogyasztani, ami nem csak termelékenységüket, de termékenységüket is csökkenti. A napokban a hőség újra visszatért, így állattartóink feje ismét főhet a csökkentés.

0: csökkent tej, hús és tojás termelés miatt.
1: A pénteki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
2: Muravidéki Magyar Rádió. Minden, ami velünk történik.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: MMR.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

a Muravidék hullámhosszán. MMR.